0: és ami most jön, ez is egy nagy kedvenc. Regál Lili és a vadúja, Heal Me!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Jöhetnek az üzenetek ilyenkor éjszaka is. Már 4-3 is elmúlt, én pedig arra gondoltam, hogy Sam Felddel folytatom, aki egyébként nagyon nagyot megy, most épp az Egyesült Államokban turnézik, legutóbb Las Vegasban zenét, most pedig nekünk hozza az igazi mai slágert, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy kölye szempontjából érdekes világnapot pörögtek ki, például a tapasz világnapja és az egyéb zöldséget nap is ezen a héten volt. Csak mondom. A Coldplay-jel folytatom az igazi mai slágerek között, ez a Sky Full of Stars. Itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék jövő héten pedig újra hajóra szállnak, és természetesen viszik a hallgatóikat is. Már aki felfír a hajóra, na ezért kell időben elindulni. 6 és 7 óra között lesz pénteken a Szántódrév komp kikötőben a felszállás, aztán 7 órától indul a hajó Balázsékkal, a hallgatókkal, és persze a zenei sztárvendéggel, DJ Metzger Vickivel és a BSV-vel. Na ez lesz jövő héten pénteken, most meg ez a nagy kedvenc, ami indul, Ray és a Where is my husband a rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek továbbra is nálunk szólnak. Nagyon jó dalokat válogattam a következő órára. Hozom például Alex Kenji-t, de DJ Metzger Vicky is itt lesz, és Bibi Rexa is. Na de a kezdés. Az Taylor Swift-é. Az igazi mai sláger a következő óra elején, a The Fate of Ophelia pár perc, és ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ő pedig David Guetta, aki háromszor is megtöltötte a Stade de France-t egy saját showval, és valami elképesztő volt. Hát ha valaki nem látott belőle részleteket, akkor szerintem bátran keressen rá. Zseni! Ahogy ez az igazi mai sláger, és Alex Kenji és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig pénteken újra hajóznak majd. És persze viszik a hallgatókat már, aki felfér a hajóra, és viszik DJ Metzkedvikit és a BSV-t, velük is bulizhatunk majd, ez meg Nagy Bogi és Dess, és a jó leszek

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és úgy tűnik bekeményít a brit kormány a közösségi média használat terén. Megtiltják ugyanis ezt a 16 évnél fiatalabb gyerekeknek, ezt jelentette be a brit miniszterelnök egy sajtótájékoztatón néhány nappal ezelőtt, és van ehhez egy felmérés is, és úgy tűnik, hogy a brit lakosság nagy része ezt támogatja. A Radio1.hu-n írunk még róla a részleteket. Én viszont az igazi mai slágereket intézem továbbra is. Most David Guetta, Alesso, Madison Love és a Never Going Home Tonight a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, jövő héten pedig jön a hajózásuk, amiről minden info a radio1.hu-n, egy viszont tuti, óriási élmény lesz idén is. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Tóth Abigail, Lex & Sugar Daddy, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős

0: télben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Jason Derulo, aki pár napja Magyarországon is koncertezett, és hozta a családot is. Remélem, hogy jó élményekkel tért haza ő is Magyarországról. Na ez pedig egy újabb nagy kedvenc már Cashmere-től, egy amerikai digitális producertől, akinek egyébként indiai gyökere is vannak, és ezt hallani is fogjuk a dalban. Az igazi mai sláger a Wild Ride, amit már is indítok.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvence ez, viszont egy pici extra tempó senkinek nem fog ártani most a folytatásban, főleg, hogyha egy friss kedvence hozom, és Joel Corey-val. Az igazi mai sláger a Galantis-szal közös Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en.

0: paradise with you. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Minden énekes előbb-utóbb előjön azzal, hogy imádna filmezni. Taylor Swift is, hát ha most nem is klasszikus film, de legalábbis a Toy Story-ban ugye közreműködött és betétdalt is készített hozzá. Ez viszont az a dal, ami most a slágerlistákat uralja tőle, és teljesen jogosan teszem hozzá. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift és az Opel Light, amit már is én

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen, postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a híres.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új campus résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti villamos

0: és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
1: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet.
0: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség, elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
2: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 10 perccel, június 21-én az Alajosok és a Leilák, a névnaposok, sok boldogságot nekik. Hétvége van, nyári szünet is van, az igazi mai slágerek pedig szólnak, és nálunk szóval mi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ő egyik csak igazi mai sláger megy. Ő James Hype, aki zenélt, és ha valaki akar egy igazán jó szettet hallgatni és nézni is akár, az keresse rá, hogy milyen bulikat csinál, egyszerűen óriási. Bár egyébként ezt elmondhatom Martin Garrix-től is, aki már is érkezik az igazi mai slágerrel, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyárias hétvége folytatódik 33 fokkal, de ma azért sok helyen lehet eső, sőt holnap is, de kettő megint csak napos idő, és hát folyamatosan 30-31-32 fok. Itt a Rádió 1-en pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek, Fischer remixében J-Lo és a Waiting for Tonight. Ezt hozom a hírek után pár percen belül a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken pedig jön Balázsik nagy hajózása, Szántó Drév Konkiltő. 7 óra, pénteken az indulás, de már 6 órától a felszállás elindul, és érkezési sorrendben nagyon-nagyon fontos, időben oda kell menni, van, aki órákkal korábban már ott lesz, és azért hozzáteszem, igaza van, mert hatalmas élmény, van egy befogadó képessége a hajónak, szóval tényleg megéri időben érkezni, a sztár fellépők pedig a BSV-s DJ Metzger Viki lesz ezen a nagy hajózáson, és persze ott lesznek Balázsék is végig a Palcsin, szuper időben, nagy élmény lesz. Ez pedig közben egy újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp-háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik, vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrak helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál, Király Tamás. Tudom, korán van, de tudom, kellenek az igazi mai slágerek, és hozom is ezeket megállás nélkül. Én a megszálló Car Keys, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0-6, 20-3-111-111. Jó kávézás, jó ébredezés, szép reggelt mindenkinek! Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél hét előtt járunk, és most egy olyan előadót hozok, aki abból a szempontból is szerintem nagyon vagány, hogy mindig a saját útját járja, és ez sokszor nem az egyszerűbb út, ez nagyon fontos. Ő például lehetett volna úgyis világsztár, hogy az egyik nagy, sőt, talán a világ legnagyobb tehetségkutatójában a döntősök között van, vagy akár meg is nyeri azt, de ő pont a döntő előtt, mikor bekerülhetett volna, visszalépett. Pedig már a zsűri azt mondta, hogy mehet, ő viszont azt mondta, hogy ez valahogy mégse az én utam. Utána következett pár év szünet, de aztán mégiscsak valami olyanra talált rá, ami tehetségkutató nélkül is felrepítette a legnagyobbak közé. Ő Benson Boone, ez pedig az aktuális igazi mai slágere, a Beautiful Things, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép, az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híres.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12 A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12 D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felé. Idézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki vágyik már fesztiválra? Jó hírem van, jövő héten lesz újra játék, a Dunapart Fesztre lehet tőlünk páros belépőket nyerni, viszont aki nem akar eddig várni, annak is jó hírem van, mert hogy igazi fesztivál hangulatú kedvencet hozok, picivel 3/4 hét előtt. Bibi Rex a Faithless és a New Religion, amit indítok a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A fővárosiaknak mondom, ma sem jár a kettes metró, a Deák tér és az Örs vezérterek között filmforgatás miatt alternatívát kell most keresnünk, de hát nagyon menő színészek, nagyon menő filmet forgatnak egyébként Magyarországon, hát valamit valamiért. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. És ezt a dalt nem csak úgy céltalanul bedobtam ide, ez az, amivel indítom a következő zenei órát. Pár percen belül a legfrissebb infók után itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellnessem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Kósz Balázsékkal, a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen, postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a híres.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új kampusz résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti, villamos és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő egy sűrű hét lesz itt a Rádió egyen. A mai napon erre még jól rá kell majd pihennünk közösen. Lesz például játék, Duna Part Fest, páros belépőket lehet nyerni, és lesz persze hajózás is Balázsékkal. Az minden évben zseni. Viszont most még vasárnap van, meg hát nem beszélve arról, hogy alig múlt 7 óra, szóval egyelőre még csak pihenjünk rá erre az egészre, és élvezzük az igazi mai slágereket. Most Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy jön.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a friss infók szerint pedig jelentős változások jönnek a Grammy-díjaknál. A változások részeként 5 új kategóriával bővül az egész gála, emellett több meglévő kategória szabályait is módosítják. Aki belásna ebbe magát egy picit jobban, a radio1.hu-n talál részleteket, de az egyik legnagyobb újdonság azért mégiscsak az, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategória is a következő Grammy gálán már kiosztásra kerül. Most pedig az igazi mai slágerek között két óvfolytatásban imádom ezt a dalt. Turn the lights on.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés-biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp-háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék pénteken pedig hajóznak, erről már többször beszéltem, viszont nagyon fontos, hogy idén is lesz zenei sztárvendég a hajón, nem is egy, mert hogy most a BSV-vel és DJ Metzger Vikivel bulizhatunk, miközben Balázsék csinálják a műsort, és pont ezért gondoltam arra, hogy vele folytassuk. DJ Metzger Viki a Stadium X-el és Sam Gray-jel jön. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok a rádió egyen. Did I

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Holnap reggel pedig újra itt lesznek a stúdióban. Most viszont Taylor Swift jön. Hát, ha valamit nagyon eltalált, az ez a dal, az Uplight, ami na, hogy ott van a Rádió egy top 50-ben is. Aki nem hallgatta meg tegnap, hogy hanyadik helyen, az ma ezt is pótolhatja, mert hogy 3 órától újra jön a lista. Most viszont jön maga a dal, Taylor Swift és az Uplight. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az évbulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az évbulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
6: Július 2-3-4.
7: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
8: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
9: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gold jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
2: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
3: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó! Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel.

0: forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irányozosan, spórolj okosan!
2: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
2: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híros.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felidézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
4: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban.
3: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mit találtam? Képzeljétek el, ti tudtátok azt, hogy Dél-Koreában milyen trendek mennek mostanában?
2: Kevéssé követjük.
1: Nem követitek a dél-koreai trendeket.
2: De milyen zenei öltözködés?
1: Nem, kérdez, hogy azt mondják a dél-koreaiak, hogy létrehoztak pár éve úgynevezett dopamin oldalakat, ami arról szól, valami érdekes jelenség. Ezek az oldalak lehetővé teszik, hogy a felhasználók imitáljanak valamit, amit a való életben egyébként nem csinálnak meg, csak végig mennek bizonyos folyamatokon, amitől nekik termelődik a dopamin, de nem történik meg a végén az, amit ők szeretnének. Tehát mondok egy példát.
3: Nincs happy ending.
1: Nincs happy ending, nincs befejezés. Ők azt mondják, hogy a dopamin oldalak arra jók, hogy amikor te vásárolsz, amikor te ételt rendelsz, amikor te rendelsz magadnak valamilyen kütyűt, akkor már önmagában a vásárlási folyamat, és az, hogy te kiválasztod, hogy kosárba rakod, hogy kifizeted, már az is nagyon sok örömhormon termel. És egyre népszerűbb a fiataloknál az úgynevezett ilyen fake oldalak, ahol te tudsz kaját rendelni úgy, hogy kiválasztod a kaját, de nem rendeled meg, nem érkezik meg. Nyomon követheted, hogy hol tart az étel. Kiválaszthatsz ajándékokat, tárgyakat, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak a online vásárlás alkalmas dolgot, amit nem veszel meg, de egészen odáig, hogy megérkezik a futár a házadig, leköveteted, hogy megtörténik.
2: Nagyon
1: és
2: baj.
1: Iszonyatosan nagyon népszerű a dolog.
3: És ott fogsz állni a kapuban, ja, igen. Ja,
2: mégse jön. Tudod? Elteted magad ezzel.
1: Igen.
3: Mennyi szabad idő kell ehhez?
1: A dopamin oldal lényege, hogy minden vásárlási folyamat lezajlik, komplett generációk használják már, és ugye az a lényeg ennek, hogy nincs. Tehát maga a jutalmazás, mondják ők, hogy neked az a fontos, hogy kiválaszd és kosárba rakd és kifizesd. Igaz, hogy fizetés nem történik, de a várakozás, a felkészülés, a válogatás izgalma, az termeli a dopamint, és ez egy ingyenes stresszlevezetés nekik, hogy eljátszanak ételrendelési folyamatokat, de nem rendelik meg, mert nem ehetnek. De ott tartanak, hogy végigcsinálják a procedúrát.
2: De hát annak az a csúcsa, mert persze termelődik a dopamin, amíg rendelek, amikor kijön a megrendelt dolog. Hát
1: ne, ők azt mondják, hogy kézed, de azt mondják, hogy nem feltétlen, amikor kijön, akkor már megtörtént a kielégülés a rendeléssel, megtörtént a kielégülés a fizetéssel, és hogy ezek az oldalak, ezek teljesen úgy néznek ki, mint a valódi oldalak, ezek ilyen vásárlási platformok, de hogy hamis vásárlási platformok iszonyatos térnyerésben vannak.
2: Jó, tehát válogatok, nézel,
1: milyen durva.
2: Kattingatok, de a végén nem ütöd le a boltot.
1: De leütöd ebben a boltot, és még megjön a futár a cuccal, de nem érkezik. Meg, és még van egy kamu vásárlásod is.
2: Tehát a rossz lányokon nézegetek, de nem megyek oda.
3: Elmondom,
2: a
3: végén.
1: Kosárba helyezed a terméket.
3: Teljesen őszinte leszek, ezt megtöltsen bármelyik sima oldala, és annyi, hogy a végén nem nyitott ki az ajtót a futárnak.
2: És visszamegy.
3: És visszamegy. Tehát mindent kérjél utánvétel, és ne nyisd ki soha az ajtót. És ugyanezt fogad át, hogy teljesen ingyen van.
1: A rendelés leadása után figyeld, a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz, megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár és mikor érkezik meg. A folyamat végén azonban nem jön semmilyen csomag, hiszen nem a termék, sem a futár ugye valójában nem létezik. A cél kizárólag, hogy a felhasználó átélje az online vásárlás folyamatát, és ez a vásárlás függőség egyik új ellenszereként is apostrofálják dél-koreai hozzáértők, akik azt mondják, hogy tökéletes egy generációnak az, hogy nem történik meg, de minden örömhormon betermelődik, amikor te kiválasztasz egy cipőt, nézegeted, méretre színreállítod, megrendeled, dobozba rakod.
3: Ezt hogy lehet megcsinálni
2: a rosszlányok.hu-val? Hát, hogy nézelődsz, de nem mész oda.
1: Figyelj, mennyire durva, de mennyire és érdekes,
3: és az
1: nem?
3: Ember, aki, és te milyen foglalkozol? Én futár vagyok, egy hamis online, el kell mennem a házig. Szóval. A házig kell csak elmenni, de már sosem megyek be.
1: Van egy olyan oldaluk, hogy Food Never Comes nevezetű oldal, ez mindennel rendelkezik, ami egy ételkiszállítási alkalmazás, böngészhetsz az éttermek listájában, kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamu étellel, megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a turogombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
2: És akkor jönnek, mennyire ugye, beteg? Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul, végignézed az egészet, és neked ettől jó.
1: Igen, ez abszolút jó. Igen.
2: Hát, tényleg.
1: Hogy azt mondja, hogy a dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rendszeresen beteg világ.
3: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
1: Hát ez nincsen bűntudat. Nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
3: Nézzétek, ha én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mint megalázott érte Balázs, úgyhogy...
2: hogy lesz így új dagasztógépem?
1: Hogy jövök én szarul, komolyan mondom. Elintettem a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kazaulok, kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
3: Igen, nem, ugyanezt csináltam. Nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket. Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre csak egy felvont szemöldökkel rám, és azt mondta, hogy valóban?
1: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt, csak hogy biztos. Tényleg akarod?
3: Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna.
2: Mivel fogod megkavarni a kis pitét?
3: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
2: egy kavarógépet.
3: Igen.
1: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kajakiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
3: Na, ezt próbáljuk csak.
1: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre.
2: És tudod értékelni az éttermet vajon, ahonnan rendez, de nem jön meg soha semmi?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán te éhes vagy-e. És azt mondja, hogy segít elkerülni az impulzusvásárlást, csökkenti a magányérzetet, enyhítik a stresszt és a kiégést, és olcsó kikapcsolódást nyújtanak. Mert hogy olyan szinten magasak a megélhetési költségek Dél-Koreában, és az erős teljesítménykényszer és a digitális életmód, hogy sokan vágynak élményre, de nem tudnak költeni rá, és ezért ezt a piaci hiányt használják ki ezek az oldalak, amik úgynevezett dopamin oldalak.
2: És mondjuk a rendelésnél utána kensz magadnak egy vajas kenyeret? Vagy...
3: Nem, csak levegszel sírni magzatózva.
2: Hogy nem vettél még semmit. Nem
3: de most semmit. Azt mondjátok meg a kedves hallgatók, most egy csomóan elkezdte kirogatni, hogy nagyon, nagyon gáz dolg ilyet csinálni, Eszter, hogy nem veszed át. Figyelj, vicceltem, ez egy poén volt, és az van, hogy én konkrétan üldözni szoktam a saját futáromat, és erről be tudnék ezt számolni a GLS és a DPD is.
2: Már menekülnek.
3: Amikor látom, hogy nem fogod hívás a idegen számra, mert csak azt mondom, hol vagy?
2: Megyek.
3: Hol vagy? Megyek. És tegnap is a Drégei utcán ott kavarogtam, és már csak megállnak az utcán, nyújtják a csomagot, és már le se lassítok. Csak lehúzza az ablakot, és átveszem tőlük. Tehát én a saját futáron futárja vagyok. Úgyhogy légy szíves, próbálj meg disztingválni.
1: Igen. Az STK ugyanez, írja valaki, húzok egy sorszámot, figyelhetem a monitoron, és soha nem körülök sorra.
2: Ugyanez a MÁV. Megveszed a jegyedet, és vársz.
1: Tele vagyunk dopamin oldalakkal itthon. Nézd meg, STK MÁV, tele vagyunk dopamin oldalakkal. Két darab gumit rendeltem, 130 ezer forintért a motor, a pályam teljesen kiborult, de ez jó lesz, köszi, beadom neki, és egy kamu oldalról rendeltem, mondom neki, hogy csak egy dopamin állok. Hello, Kevin.
3: De ez úgy lenne, hogyha ha ki is lehet fizetnél, és egy üres doboz kapnál.
1: Itt fizetés élmény ugye nincs, tehát tranzakció nincs. Te nem fizetsz, csak úgy csinálsz, mintha kifizetnéd, de nem vonnak le tőled. Tehát még kapsz egy virtuális összeget is, hogy ennyivel kevesebb van mondjuk a virtuális számládon. De nincs valódi vonás. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csók, levetköztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
2: Na.
1: Igen, hetente ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölment ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
3: Van a BAZ-ZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
1: És azokat nézegeted?
3: Nézd, volt már, minden volt már. Ott sok fényes dolog volt.
1: Te egy kis izé vagy, igen. Garázsvásáros,
3: gyűjtetős. Nem. Drága dolgok, fényes dolgok. De azokat én sem veszem, mert csak nézem.
2: És jó, kijelentősz meg vagy.
3: Borzasztó jó dolgok vannak, és azon gondolkodom, akinek ilyen van a tulajdonában, hogy hogy élhet. Tudod, ilyen hatalmas gyűrűk, meg ilyen nagy izék, ilyen nagy...
2: Aranyozott komódok, velencei tükrök.
3: Faberzsi tojás formájú.
1: De azért itt is az, hogy nem akarsz vásárolni, csak maga a nézelődés okoz egy kis
2: termelést. Nem akarsz, ott nem tudsz.
1: Vagy nem tudsz, nem tudsz 3 millió. Temun csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást ad sokszor ez a folyamat. Hát ez hasonló. Ja. tulajdonképpen, amit Andi ír. Ő is csinál ilyen fékvásárlást.
3: És szerinted folyik a nyálad a gondolattól, hogy ilyet lehet csinálni?
1: Ez szerintem szenzációs. Szerintem szenzációs. Igen, igen, igen. Ez olyan lehet, mint amikor családok hétvégén elmennek ingatlan nézni, de nem veszik meg. Ugyanez?
2: Igen, hogy megeteted magad ezzel, hogy bent vagy a látvány, hogy milyen egy ház, és utána mész, hogy köszönöm.
3: Az a legfény, ezt évek óta csinálni, pörgetem az ingatlan.com-ot, és akkor nézem ezeket a nagyon drága ingatlanok, és akkor megtalált benne, ami gusztustalan. Ez, ennyi pénzért, ez a parkó, ez. Mik vagytok, kutyák vagytok, mi ez? És amúgy nem, tehát ennyire
1: de durva, tök hogy... jó például lakásokat, házakat nézni.
3: Én lefekvés, hogy gyakran csinálom.
1: Igen, igen, ah, igen, igen.
2: Van, aki repülőjegyeket és destinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
1: Úgy hívják Gyula.
2: Ja.
1: Tehát elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükröz a monitorja. Figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, destinációt, és senkinek az oldalán nem látok, mind csak egyetek, hova utazol Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Hogy megnézeget bizonyos oldalakat, nem történik valódi vásárlás, csak szeretsz ott egy kicsit elidőzni, ki motorokkal, ki autókkal, ki gumikkal, ki házakkal. Ugyanez. És a családok hétvégén, akik ingatlanokat néznek. Hát nem ezt csinálják? Látod rajta, hogy nem akar ingatlant venni? Hát tudod, hogy nézelődő.
3: Meg három éves halásznadrágot hord, és tudod, hogy esélytelen, hogy ő valahogy közelébe kerüljön ennek az átkategóriának, de igen, igen. És ez, amúgy szerintem ez így rendben van. Mert hogy tehát nézni azért szabad, hát ha nem lenne szabad nézni, akkor mit lehetne csinálni egyáltalán?
1: Én sokszor kirándulok a Google térképen, el is fáradok, Sanyi küldte nekünk. Használtautók.hu oldalt nézem állandóan, de nem akarok autót venni. Hát akkor megvan az analógia. Tehát ez tulajdonképpen ez történik.
3: A Facebook Marketplace-t néztem ugyanígy. Na, az is óriási élmény. Meg van a Wrangler Jeepnek, van az, ami a szívek szállodájában volt a főszereplőnek, hogy nincs teteje, tudod, hanem csak az a érzék vannak, ezek a bukó...
2: keretek.
3: Na igen, és hogy ez ilyen régi álmom, hogy legyen egy, amúgy a Balázsnak is csak mondom, és azokat szoktam keresgélni én is, hogy ez, na, hát egy
1: de ez mi ez? Mi ez pontosan?
3: Na mi ez, Balázs? Na mi ez?
2: Tudod, ami neked is álmod.
3: Na tudod, a álmodról beszélek.
1: Ja, na, tudom, az autót mondod? Igen, az autót, a keretes autót, a Jeepet?
3: Igen, igen. Na, hogy
1: fá, visszajöttem. Most még magát. Nem tudtál rajta kapni, nem figyelek.
3: És hogy
1: igen,
3: én azt elengedtem.
1: Ajtó nélkül,
3: igen. És izé, és akkor abban egy ilyen szép színes.
1: Igen. Én ezt most kicsit elengedtem, igen. Mert már nem tudom hova tenni a motorokat, meg
3: hát minden. De motorra be tudsz állni a kocsiba.
1: kicsit muszáj lejjebb adni, nem akarok tárgyakat gyűjteni, igen. Hetente egy órát töltök naponta repülőjegy és destinációk nézegetésével.
2: Igen, ez volt, amit az előbb felolvastam, de akkor se figyeltél, mehetünk
1: tovább. Igen. Olyan, mint az MBH bank, 16-ig van nyitva, te beülsz 14-30-kor a sorszámoddal, majd mire sorra kerülsz, bezár a bank, az élmény megvan, írja Máté. Én szeretem ezeket az őrületeket, amiket csinálnak, főleg a koreaiak teljesen bolondok. Rendszeres Müller látogató vagyok, parfümöt szagolgatok, egyszer sem veszek semmit. Mennyien csinálnak ilyen hamis...
3: Hát a Müllerben fel van a kerek készülve, mert azért valaki oda jár be sminkelni magát.
1: Igen, kisminkeled bemegy... magad, smink, földobod a parfümöt, igen.
3: Bátor. És az is nem tetszik az IKEA, hogy IKEA-ba beülnek szobákba.
1: Na hát az...
3: Szerintem az... Figyelj,
2: van
3: amúgy...
2: ilyen emberünk, úgy hívják Juli.
1: Igen, befekszik az ágyba, persze.
2: Persze.
3: Képzeljétek el, hogy amikor a gyerek beteg volt, bölcsibe vagy óviba, vagy ilyesmi, akkor mindig elmentünk sétálni az IKEA-ba. És ott volt a többi beteg gyerek, akik ezt időről sétáltak, mert ugye kint hideg volt, nagyon fújt a szél, nem lehetett kimenni, de kellett valami, amivel ugye lekötöd. És
2: van játszósarok.
3: Annál semmi sem szebb, amikor így sétálgatok a sorok között, és összenéz egy másik kiégett tekintet anyukával, hogy jobb lesz.
1: Gyerekkoromban néztem mindig az újságban az autó hirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóra vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közérbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen, postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a hírös.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új campus résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti, villamos és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Olvastátok ezt a hírt? Négy gyerekét hagyta a játszótéren egy anya, a legkisebb 2 éves volt. Hát, gyerekek! Komolyan mondom, magamban kerestem elkezdeni keresni a hibát.
1: Zárt játszótér volt?
0: Nem.
1: Volt kerítés?
0: Nem. Figyelj, nem tudjuk, hogy mi a mentális állapot, se az, hogy mitől lett sok az anyukának. De még csak nem is akarjuk bántani, de hogy ezt így elolvasod, és rájössz arra, hogy lehet, hogy te szorongtad egy kicsit túl ezt a gyermekvállalást. Lehet, hogy azért néha le kellett volna az ilyen típusú szülők elülni egy kicsit. Azt mondta, dolga van, maradjanak, amíg akarnak. 4 gyerekét hagyta a 11. kerületi játszótéren, este 10 után érkeztek a gyerekek, ehhez a rendőrök, akiket kihívtak, azt mondták, az anyukájuk elment, azt mondta, maradjanak, amíg akarnak. A legkisebb gyerek csak 2 éves volt, és egy buddy volt.
1: Egy darab buddyban.
0: Én meg görcsöltem, érted, hogy a gyerek hány grammot eszik.
1: Igen. Jó-e a köles golyó?
0: Jól csinálom-e? Van-e elég tök a tök főzelékben, amit megveszek? Érted? Jó-e a köles golyó, és ehet-e már magosat, meg szemeset, mit tudom én, 3 évesen?
1: Megfelelő-e a hozzátartozás?
0: Rocsira vágtad magad, annyi videót megnéztél, és szorongtál, és nem aludtál. Anyuka meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy kicsit legyetek el egyedül, elmegyek, dolgommal jövök. Ott hagyta a 4 gyereket. A legkisebb csak 2 éves volt. A Bartók Béla úton történt, és a helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuk valami dolgokat, azt mondta, addig maradnak a játszótéren, amíg csak akarnak, érezzék jól magukat.
2: És mi volt anyuk a terve, hogy a gyerekeknek már nincs kedve maradni a játszótéren, hogy hazasétálnak?
1: Igen. Egyedül? Hát négyen vannak, akkor a legnagyobb hazaviszi a másik, többit. A hármat, a 2 éves igen. is nyilván.
0: A rendőrökkel a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint a kismotort is hazaszállították. A megérkező édesanyának épségben átadták őket.
2: Nem kérdezték meg, hogy anyuka hol volt? Mi volt az a halaszthatatlan, ami miatt lepasszolod a 4 gyereket?
0: Valószínűleg tudják, de az is lehet, hogy mama azt mondta, kicsit elég. Csok, köszönöm.
2: Nekem kicsekolok ma estére.
0: Nekem így ebben a formában ez elég, érted? De összehasonlítva az én idő egyéni értelmezéseid a szilveszter. Igen, azt mondta, mama, most szükségem van egy órára, kicsit kicsekolok.
2: Mekkora volt a legnagyobb gyerek, nem tudjuk?
0: Azt nem írják, csak a legkisebb volt 2.
2: Hát mert érted, ha már egy 10-eskét megnyaltod, ki tudnak maradni azok este 11-ig.
0: Játszótérre vittük, csak egy másodperce nem láttad a gyereket, érted? Már sikoltozva lögtél félre mindenkit, és mentél oda, hogy eltűnt a gyerek, közben csak fönn volt a csúszdán. Na most ehhez képest anyuka lazában van. Jó, a 4-et már lehet, hogy nem izgulott túl, nem? Tehát, hogy valószínűleg itt már az van, jó, megoldjátok.
1: De figyelj, akkor mindenképpen volt velük olyan korú gyerek, aki meg tudta mondani a pontos címüket, hogy hova kellene hazamennünk, tehát akkor ez így rendben volt.
0: Fölhívták az anyukát? Mert a nagyobbik gyerekek már tudta a telefonszámot.
2: Hát, akkor miről beszélünk? Hát ez egy gondos anyuka.
0: Nincs ezzel probléma.
2: Tudták a címet a gyerekek, telefonszámot. Miről beszélgetünk? Ez egy fölkészített rendes gyerekcsapat
0: az érdekes,
2: volt.
0: Az, hova ment a mama 9:30-kor, hogy a 4 gyereket ugye? Ott hagyta? Tehát 9:30-kor azért már nincsen nagyon halasztható. Most okmányirodába kell menni, után 2-re megérted, hogy kell egy segítség. De 9:30-kor hova fűzött le a muter, hogy neki el kell mennie? Nem tudjuk, a nagyobbak mekkorák voltak. Tehát itt az az érdekes, hogyha 12, oké, megoldják a kicsivel, de most volt ott még egy 6 éves, meg egy 9 éves.
2: A 12 éves gyerek mellé se hagysz ott egy 2 évest, meg este 10-kor egy darab bodyban kint.
0: És bocsánat, attól függ, hogy hogy van szocializálva az a gyerek.
1: Ilyenkor a rendőrség fogja, beteszi a hátsó ülésre a 4 gyereket, hazaszervírozzák, átadják anyukának, majd azt mondják, hogy szolgálunk és védünk, és elmennek? Ennyi?
0: Tulajdonképpen igen. Én azt hiszem, hogy nincs jogszabályban leírva az.
1: Hogy meddig lehetek a gyerekek a játszótéren?
0: Nem is azt hiszem, hogy te mikortól hagyhatod egyedül. Ez nincs törvényileg szabályozva. Gondatlanságból téged előállíthatnak, megbüntethetnek. Követhetsz el törvénysértést. De az, hogy te hány éves kortól hagyhatsz otthon vagy egyedül gyereket, az nincs jogszabályban leírva. Az nincs meghatározva. Semmilyen szinten Magyarországon.
2: De nem is tudnád. Hát most van olyan 10 éves gyerek, aki már annyira önálló, igen. Van olyan 14 éves.
0: De hogy igazából az anyuka nem követett el semmit. Mert hogyha nincs szabály arra, hogy hány éves kortól egy gyereket egyedül hagyni, akkor nem is tudod büntetni, mert hogy milyen jogszabály alapján bünteted.
1: Akkor lehet, hogy nem? Csak erre játszik, tudod, hogy valaki kicsit... mindig hozza haza a gyereket.
0: Igen, valaki
1: hozza. Valahogy haza
0: kicsit jelzik a gyámügynek, a gyámügy majd ott kicsit ráncolja a szemöldökét, megkérdezik az anyukát, anyu azt mondta, hogy volt ott egy órás dolgom, el kellett menni, gyerekekkel nem történt semmi, és kész. Tehát, hogy valójában semmi nem történik.
1: Istenem, mi parákat toltunk.
0: Na most ehhez képest gondold el a te szülői létedet. Hát hol vagyunk mi ennyire feketeövesek?
1: Mondtál is, és hányszor volt ilyen, hogy mondjuk egy nagyobb játszótéren, amikor úgy pillanatra lenézel, és felnézel, és nincsen a gyerek sehol. És így elkezd, így felpattansz, és először csak így téblábolsz egy darabig, és nem találod sehol, és szólingazod, és eltűnik. Az a hideg, a szőr feláll a hátad.
0: Hogyne? Persze.
1: Rémálom.
0: A 2 éves a 11 évesen se hagyodott, mert azt vizionált, hogy biztos leesik, történik valami, ha nem vagy ott, érted? Tehát, hogy így...
2: Itt valaki írja, hogy Magyarországon este 20 óra után tilos 14 év alatti gyermeknek az utcán egyedül lennie. Tehát aha. Akkor mondjuk, ha ez igaz, akkor itt ugye...
0: Egy esti utcán levés a szabályozva.
1: Hány óra után?
2: 20.
1: este 8 után nem lehet 14 éven aluli gyerek az utcán.
2: Egyedül nem lehet. Szülői felügye gyerek.
0: 14 nem lehet este 8 után.
2: Nem, ezt írják. Hát most te velem vízi pörlekedjetek, gyerekek.
0: Ez jó hülye jogszabály. Miért ne lehet?
2: 13 és fél éves, ne járkáljon egyedül.
0: Tehát jön haza edzésről a gyerek, 13 és fél évesen valahol közelben lakik, akkor te elvileg szabálysértés követsz, mert nem lehet egyedül az utcán.
1: De játszótére lehet két éves.
0: De játszótére viszont lehet. Igen,
2: nem az utcán volt.
0: Igen, biztos kezdődött valami sorozat az anyukának. A rendőrautóban volt gyerekülés? Hogy kérdezzem meg.
2: Hogy vitték haza a két éves?
0: Igen. Aha, ezért ez így érdekes. Egy kis okmányiroda, szexi fehér nemű vétel is készül is az ötödik, írja Zoli. Aztán gyerekülés volt ám a rendőrautóban. Ezt többen föltették ezt a kérdést. Jó,
1: egyébként... Ez kimeríti a kiskorú veszélyeztetése kategóriát? Ez ki?
0: Szerintem igen.
2: A két évessel kapcsolatosan minden.
0: Szerintem igen. Uh-huh. Tudnod kellene, hogy a nagyok hány évesek voltak. Ugye? Tehát, hogy hány éves a nagy. Mert akkor ha tényleg...
1: Hát a kiskorú, akkor mindenki. Tehát akkor nincs, de teljesen mindegy, hogy hány éves.
0: De miért ne hagyhatnál egy 14 évesre, nem? Vagy este már nem hagyod rá?
2: Este 10-kor, kint az utcán.
1: Egy szábádiban.
2: Én nem vagyok egy meleg ilyen túl féltős sávó, de azt azért úgy...
0: Mi legyen rajta, téli kabát?
2: Ez is igaz, meg vastag cipő, bunda.
0: Elvangáltad ezt a 10-kor a két éves gyereket. Rágyújtott egy cigeri, volt egy korzsot, el volt a nagyokkal, nem volt semmi probléma.
2: Igen, és egyébként valószínűleg rohadt jól érezték magukat a gyerekek, hogy
0: legnagyobb
2: kérdés jön, még egyszer hangsúlyozom, nagyon jó, hogy mi lett volna, ha történik valami, akkor mi van, tudod?
0: Igen, persze. Ismerve egyébként a szerencséget, valószínűleg nekünk történt volna.
1: Nekik soha.
0: A pillanatban akkor esik le fejjel lefelé a mászókáról, érted a gyerek, tehát ez így csodálatos. Igen. Na mindegy, jó, hát azért ezek ilyen érdekes történetek. Én kicsit azért irigylem ezt a fajta lazasságot. Mi azon szülők voltunk szerintem, aki megjelent egy piros pötty a gyereken, és így 6 órás hívtál fel, és rohantál be, hogy annyira túlszorongtad ezt az egészet. De vannak, aki ezt egy kicsit máshogy értelmezik.
1: Szerintem ő szimplán szarik rá.
0: Igen?
1: Aha.
0: Hát nyilván most a lazaságot idézőjelben mondom, tehát hogy nem a laza, persze.
1: Németországban 12 éves kortól lehet egyedül hagyni pár órára a gyereket.
0: Aha, tehát ott szabályozva van, hogy a 12 éves kortól egyedül maradhat. Aha. Egyébként valószínűleg mi szülők izguljuk ezt túl, nem?
2: Azt mondtam az előbb, hogy ő nekik eszükbe se jutott izgulni a négy gyereknek. A játszón jól érezték magukat, végre nem figyel senki, minden játékhoz odaférsz, mert este 10-kor már nincs kint senki.
0: Azt sem, amit akarsz.
2: Óriási szabadság.
0: Azt sem, amit akarsz. Igen. Érdekes azért ez a szülői lét egyébként, hogy ez mennyire túl. Tehát azért, amikor nagyobbak a gyerekek, rá tudsz jönni, hogy mennyire túl izgultad, mikor kicsik voltak. Nem? De mivel első gyerek, így végig kell ezeken a folyamatokon menni. Mire lazábbá válsz, vagy mire belejössz ebbe az egész szülőségbe.
1: Hát meg a saját példádból indulsz ki, hogy tudod, hogy téged milyen szinten hagytak sokszor magadra egyedül, és hogy abból mi lehetett volna. Tehát, hogy beindulnak ezek a mechanizmusok, és ezért kezdett túl szorongani, túl aggódni, hogy hányszor úsztál meg nagy baleseteket, ilyen tragédiákat, pusztán a szerencsém múlott az, hogy nem hagytad ott a fogad, akkor, amikor a haverjaiddal voltál, itt-ott lemengedtek, és akkor ez így pörög a fejedben, hogy úristen, mi történhetett
0: volna? Igen, de
1: volna?
0: A mi önállóságunkat azért nem az határozta meg, hogy nem volt ennyi idejük ránk? Tehát, hogy szerintem mi sokkal önállóbb generáció vagyunk. Nem természetes, hogy 9 évesen egyedül mentél tömegközlekedéssel az iskolába, de simán megcsináltad.
2: Lehoztad.
0: Teljesen jól lehoztad. 8-9 évesen héveztél és metróztál. Én is. És mentem egyedül iskolába. És megoldottad.
2: Én is akartam, csak úgy kígyosan nem volt egyik se, de mi ringáztunk. Igen.
0: Ide, aki 8 évesen vittem hajnalban a hugomat az oviba, utána mentem suliba. Gázfűszerén tojást ütöttem, más gyerek a játékát sem találja meg. Tehát, hogy valójában azért mi egy önállóbb generáció vagyunk. Hát, erről sokszor beszéltünk.
1: Igen.
0: Majd jövünk, és aztán túlfétjük a mi gyerekeinket.
1: Igen,
0: és nevelünk belőlük megint nem önálló.
1: A jó szülőség ismérve most az, hogy folyamatosan ott vagy, elérhető vagy, minden tekintetben támogatod a gyereket, ha kell, akkor a sofőre vagy, ha kell, akkor
0: az emélyi asszisztense, ha kell, a kulacsával rohangálsz, beviszed az iskolába a cuccait, igen.
1: Mert hogy azt látod minden fórumon, hogy egyébként ez az ideális, miközben egyébként meg...
0: Anyád mennyire hozta volna utánad a pulóveredet az iskolába?
2: Semennyire.
0: Most meg följöv a gyerek, és segítesz neki, és beviszed, és oda mész, és oda rohansz, és teljesen természetes módon segítesz neki, nem? Hát azért nem ez a világ volt.
1: Pénzt utalsz a Revolut kártyára, hogy tudjon venni a Fornet is nőreket.
0: Fornet itt nemleges létszés, nem attól tudod, hogy mindig ilyen.
2: Hat
0: évesen szoktam le a cigiről, írja Christopher.
2: Akkor már túl voltam mindenen 8 évesen. 8 évesen én már 12 éves voltam.
0: Igen, igen, igen. Én 30 éve nyáron simán ott hagytak minket, mindenki melózott, de feltáltuk magunkat. Persze. De pont nem volt szülői kíséret és gárdedám azért, hogy te a nyári szünetben legyél. Tehát szülők reggel lefűztek, este megjöttek,
1: és dolgoztak. Megvan, hogy mi volt 8-9-10 évesen, 12 évesen a nyári szünetben? Nekem volt egy hét tábor, igen, és mi volt a maradék?
0: Paneltömbök, lépcsőházak és...
1: Lépcsőházak.
0: Hát
2: bringázás, strandra járás, bányatóban fürdés, amit el tudsz képzelni.
0: Jó, hát vidéki léten könnyű a nyári szünetért. Jöttél volna be az Akvinkum Békás megye. Hetedik kerület Akvinkum Békás megye.
2: Választottam.
0: Pókutca, kaszásdülő, Békás megye, Csillaghegy kombóba. Ott meg tudtad volna kísérted. Bányatavak, meg izén liba kergetés.
2: A kerékpározás, tábortűzek. Jó éreztük magunkat, bocs gyerekek.
0: Az erkélyen egy nagyos laborral. A lábadnál aztán nézted a szomszédot, hogy hűti magát, érted?
1: És hát... nagyon vártad, hogy elvigyenek a szecskába. Úristen, a szecskába mennyit jár.
0: Igen, nem mentél vissza, hogy te a sörös üveget hazajött, te elment a délelőtt.
2: Nagyjából
0: ilyen szünetek voltak, azért nagyon izgalmas dolgok nem történtek, igen.
3: Mi is így voltunk a Mátrában, nem aggódtak értünk, össze-vissza csatangoltunk az erdőbe.
0: De az hát vidéken ott igen,
3: de azért
0: ott
3: nagy
0: az egész
3: különbség
0: erdő.
3: Így lenni, ezek a gyerekek ilyen elhagyatva voltak itt.
2: Gyerekek,
3: nem ugyanaz.
2: Hogy azt, amit mi nem kaptunk meg, a figyelmet, ugye, hogy beszélgetések legyenek, hogy törődjenek veled, hogy emberszámba vegyenek, azt mi most azzal pótoljuk, hogy nem csak ezt adjuk meg nekik, hanem rohanunk, hogy a pulóvert bevigyük az iskolába.
1: Igen, érted? De te akartál de... volna nagy mély beszélgetéseket apáddal? Te szerettél? Úristen, de hangosan korogatjunk.
0: Nem
1: igen.
0: Feltétlen. Voltak azért beszélgetések, de más jellegű kapcsolódás
2: igen.
0: Volt.
2: Igen, megkérdezik, hogy na mi volt az iskolában? Azt mondtad, semmi. Jó,
1: igen, hányas lett a matek, mennyire kezdett most mi ennyire.
2: Na,
1: de hogy nem...
2: hát szóval minőségi kapcsolódás azért hiányzott a mi korosztályunkban a szülőköz.
0: Igen.
2: Ezt valljuk be. Most ezt megadjuk, meg még megadunk egy csomó olyan mindent, amit nem kéne.
0: Igen.
2: A fenék kinyalása gondolom.
0: 6 évig nem ittam, nem cigiztem, aztán vége lett az ovinak. Elsős koromban már egyedül jártam iskolába, 2 év múlva már az öcsémet vittem. Teljesen természetes volt. Igen, 9 évesen nagyfater szerszámait árultam a piacon, hogy megvegyem a kis vonatot.
2: Hogy jött az öreg?
0: 9 évesen. Teljesen irreális, hogy megváltozott. Jó, hát reméljük azért anyuka, amikor a másik véglet. Tehát, hogy azért az reméljük, hogy nincs vele valami. Mentális probléma, vagy valami komoly baj, nem szabad az érőt bántani. Nem tudjuk, hogy milyen élethelyzet szülte ezt, azért ezt mindig hozzá kell tenni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Balázsékkal, a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Durko és a Whisky is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és

0: Bár valaki? Az Iveco Szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco Szalai.
1: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
2: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
4: Bármennyit is üt az óra, csobbanja vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barát. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhegység szívében.
5: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
6: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
6: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
8: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő

0: Imre, a férfiak klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
1: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
0: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügyi megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépésre szükséges erő, önerő.
2: Jó, a gyerekek az
1: hitel,
2: átlagokat.
1: Szerelem.
2: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
1: Oké, okay, hitel ne. Gyerek. De azt el tudjuk fogadni.
2: Jó,
1: jó
2: el
1: ér.
2: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
1: Igen.
2: Ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Igen, nem ez van.
1: De engem érdekel az életközepi benne maradás is, tehát azért azt ne vessük el, mert jó, ugye, van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fele se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy könnyebben szakítasz.
2: Még... De akkor, de épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akiben szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
1: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
3: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
2: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
3: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
1: Na de várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az nem...
3: Akkor a melegek! Szaktanári!
1: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos így, el vagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező
3: a
1: kapcsolat.
3: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
1: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
3: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak, ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rajta, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
1: Hát de várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
3: Az egy nyomós ér.
2: Nem értem, hogy mi a baj.
1: Miért kéne szakítani?
3: Álljunk le!
1: Ez most nincs meg ez a téma. Jó a szex.
2: Ott maradok életem végéig.
1: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
3: ez
1: közösen. Ez nem,
3: hogy mindig a jó kapcsolat.
1: Csöndben van, ez üdös a lábam.
2: Várjál, akkor tisztázzuk, nálad mi a rossz kapcsolat.
3: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
1: Igen, csöndben van, nem akarsz szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem üdös a lábam.
3: Ne ütszeljetek más! Telefonszámokat kérek.
1: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
3: Egy olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
1: Az jó.
3: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott száj egy vagy.
1: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedül léttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
3: Van egy ilyen szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
1: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda pánikolok?
1: Pánikolok, tehát kapcsolat függő, hogy pánikol éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, ha hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
3: A biztonsági játékos.
1: Ez a biztonsági játékos.
3: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remete rák.
3: Igen, igen. Ezek ilyen kis...
2: Ez nem homár, ugye?
3: Ez nem homár.
2: Nem ez a homár. Remete
3: rák. Nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
1: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
1: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
2: Ez az eltartott, ugye? Még
1: ez az
2: mindig.
1: Eltartott, igen. Ez a ki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy minden,
1: azt
2: más
1: képzelni, hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
3: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
1: Hogy jó szexen minden más rossz.
3: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
3: Abból 7 órát.
1: Hét órát
2: nem tudsz végig szexelni.
3: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék, ti érted?
3: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
3: elvinni. De te
2: is
3: tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi időt tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettség érzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
3: hát
2: te másfelezni.
3: Nem ezt
2: hallottam.
3: Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
1: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
1: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
3: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy Isten, hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
1: Igen.
2: Igen.
3: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
1: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
3: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez az alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon.
2: Ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát ha véletlenül ő ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állandóan legyen valami készenlét vagy feszkó, vagy és találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Bennem adorodok a házasságom, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másokra megváltozzon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, megváltozni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgát, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
2: Na és ha nem tud veled menni, akkor
1: föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
3: Így van.
1: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
2: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem 4 van.
1: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem
3: olvasom. Sok embernek kell egy gyerekes nő. Szerintem, mert hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a 2 különböző dolog. Én mind a 2 vagyok.
2: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
3: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a
1: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
3: Hogy érted?
2: A gyerek hát,
1: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek.
2: De akkor meg...
1: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van 2 gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Érted? Nem nincs benne a következő randi, mert
2: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
1: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
3: Jó, de ez nem is az, ez a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy 2 gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy ha nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
1: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
3: Ez nem magad.
1: Gyávasság, felmentés.
3: Gyávasság, igen.
1: Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem én mondtam.
1: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
3: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
1: Igen.
3: Tehát, hogy te vagy
2: a
3: herceg, a lovag, mit tudom én, tehát, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
1: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
3: Nekem olyan ismerősöm, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
1: Igen, 4 gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy pont-pont-ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
3: Ez az, tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Vagy mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
3: Meg hány olyan gyerek van, aki azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
3: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, akivel utána megismerkedtek.
1: Igen.
3: Az egy másik tészta, igen.
0: És akkor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép, az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híres.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felidézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását.
1: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kiraktam a fürdőre, hát az Instagramra.
0: Imádtam.
1: Köszönöm szépen.
2: Ez a fürdővás képet?
1: A pőre valóság.
0: A
1: homárok vannak rajta. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
0: Rendelős?
1: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell érni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
2: Tök bátor képjét kirakni.
0: Na jó, rögtön a szüri.
1: Nem szeretem, annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor. Hát,
2: tudod, hogy ez egy biztonságos óvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy. Hogy ez... Nem, én meg is lefülőrűvel,
1: teljesen őszinte.
0: Ez
1: nem vagyok is minkelve, nem vagyok megfésülve. Itt a kerti tevékenység közben megörökítettem a izét, és ez
2: igen,
1: valóság.
2: Ugye csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
1: Egy beleset.
2: Igen, a valóságban kézből fotózva egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amint gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van, mi a gondolatiság, mi, tudod, hogy elmerengek, és úgy rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak, és fürdőruha. És mondom, ez bátor.
0: Mert
2: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem vállalsz címlapot, nem mész oda, nem mutatod, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
1: Ilyen volt a hangulatom.
2: Miben voltál? És nem elmondom. A ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, hogy ez nagyon bátor.
1: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb.
2: A Mányer szakaszokban hol voltál éppen?
1: Ez pontosan. Így van, Balázs.
2: Nagyon fönn voltál?
1: Nagyon fönn voltam.
2: Ide nekem mindegy.
1: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a fotógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
0: Wow!
1: És azt mondtam, hogy
0: ma arról akarunk fotózni.
1: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Nem, mindegy, nem ez a lényeg,
2: én
1: hanem...
2: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. A képre mondom,
1: azért nem
2: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy.
1: És úgy én is ráéreztem, hogy több megkívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
2: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
1: Nekem tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága
2: igen.
1: Szituáció.
2: Mondom, most fönn van. Most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasz, de éljük.
1: Ha kiprinszkinek is megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelő.
2: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
1: Csak sztoriba tettem ki, fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszke, tehát egy ilyen fürdőruhát, mert a gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
0: Mennek az
1: igény után. És nem csak ilyen nem van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
0: Gyönyörű homárok rajta, szijámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
2: Igen, igen, igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában van, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
1: Költsek ilyenek egy kis pénzt.
2: Raktam én is kihat, amikor rájöttem másnap, hogy nem, ez csak egy elkapott pillanat volt, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
1: Köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamos elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit egy edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja ilyen parkokban.
2: Igen, és az ilyen kalesztenik, vagy mi az, nem?
1: Már megírtam neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életszakaszomba.
2: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézenállásra, na, hadd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrott, amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen
1: figyelj,
2: szeretném.
1: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
0: Tehát fizikailag. A cél a cigánykerék.
1: Igen.
0: Mikorra hozod?
1: Nem tudom. Feri, őszintén ezt nem tudom.
0: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
1: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
0: és ő is.
1: Különböző, hogy egyszer végéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, igen, legyen valami fokozatosság.
2: Biztos, hogy egyből mély vízbe kell menni. Jó.
1: Igen.
2: Jó, de... Egyébként a tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
0: Nem tudják,
2: ő is megnyugodott, nem fél már a riposzt.
1: A napszellője vagyok, így van.
2: Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, hogy rossz indulatból látom.
1: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ez van. Ezek,
0: de példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik ez vállalni magukat.
1: Igen. Röcögős testeket elővenni.
0: Vagy.
1: Igen. Minden, jöhetnek. És ugye, te semmi nem fog történni.
2: Ezért imádlak, most néztem meg a képed, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod? Köszön igen, szépen. Van benne kendőzetlen őszintesség.
1: Arra gondolsz, hogy ami az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, mint amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez egy... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem. Ezzel fekszik.
2: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol, meg mindenki...
0: Pasik, gyönyörű pasik, nem úgy, ne,
2: és itt van a te képed.
1: Itt van a gyönyörű férfiak. Itt van a gyönyörű férfiak, meg te, hogy...
2: És ez a kontraszt, a tegnapi kép.
0: Azért, ahogy de így csinál.
2: Most, tehát érted, mit akarok mondani?
1: Ja, hát, szóval, tudod, én
2: nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
1: És itt van a menopauza előtt álló.
2: Tegnap azt mondta, gyere rám nyár.
1: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén, nem érdekel a kollagén.
2: Így vagyok gyönyörű. Így van. Aki szeret, így is elfogad.
1: Láttátok a szomszédaim rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
2: Hát, ha így gyomlál. Jézusom, kim van? Takard
1: amúgy nem, mert a gyerekek idővel kapnak ilyen beállításokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
0: Ez a normális.
1: Gondoskodom a következő
2: generáció. Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális. Mert
1: közöklebb lesz, jobban érezted magad?
2: Én ezt gondolom, hogy minden nap.
1: Otthonkámban?
2: Minden napi eszterünket.
1: Ja, ez óriási, de minden nap villantok valamit, holnap cellulitiszre fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva.
2: Na de az klasszikista kép lenne, tudod. Az a klasszikista, szép motor test, és akkor...
0: És melkassa dörzsölni.
2: És akkor nagyon dörzsölöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, amilyet te tegnap,
1: jó, érted. Challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et. Legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
2: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
1: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
2: Magáról? De rajta kell, hogy legyen?
1: Te például egy fél papucsban, ahogy szedd a cseresznyét.
2: Igen.
1: Azt élem.
2: Egy kicsit ilyen koszlott...
1: Egy koszlott mackonadrágban. Ennyi húgy folt a soldát, és abban szedd a cseresznyét.
2: Fehér atlétával, ami cseresznye foltos.
1: Igen.
2: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
1: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. Az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy ebben hiszek most jelen pillanatban.
2: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
1: Köszönöm szépen.
2: Tehát, hogy tulajdonképpen bekezdted.
1: Igen, a birodalom volt emiatt.
0: Letetted
2: a mérföldkövét.
1: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek, srácok, ez a szuper, szuper reális.
2: Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
1: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütötte, hogy mindig látszik. Na, szívesen, srácok.
2: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
1: Hogy elhagy az országot. Hanem, hát nem tudom, lehet.
2: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szeretem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát emberek vagyunk, sebezhetőek vagyunk, így nézünk ki.
1: hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. El van rejtve ott.
0: A zsír alatt azért lehet, hogy
2: izmos. Hallod, nem én mondtam.
1: Nagyon izmos vagyok, most nagyon. Gyere.
2: Hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már egy éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
0: El is vitte a fókuszt.
1: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a standon, majd lebaszok egyet nektek. Valahogy azt érzem, hogy ez most így oké.
0: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
1: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem ez is oké, hogy azt mondod, hogy ez srácok, most ezt nem.
0: Ez tegnap nem volt nálad.
1: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
2: Menekülj! Változik ez ilyen gyorsan egyébként. Nem, miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképen, tök jó lenne. És megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg. Nem, szereted, utálod, jól vagy rossz. Nem, egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
1: Szóval a környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek mindenhogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntart. Ható, ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor ilyen nehezebb ugye ezt a előtt.
0: A bántalmazó közegedről beszélsz?
1: Nem, hogy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Nem. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
2: Nem, tökre nem.
1: Balázs az én safe space-em.
2: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem
1: tehát
2: tökre
1: én lemástam,
2: nem.
1: Lemásztam egy létrán, úgyhogy alatta állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
2: Ez hol volt?
1: Hát a Maldivon.
2: Ja, Maldivon, igen.
1: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, én pedig leereszkedtem a létrán, és tehát hogyha ezt valaki tenni. Bármi meg tud tenni.
2: Csendben. Nekem az ovuláció adja ezt a szupererőt, írja Eszter.
1: Lehet, simán lehet amúgy.
2: Aha, az várja, az mi az, amikor érik, ugye? Az a peteérés szakasza,
1: igen.
2: Ugye?
1: Akkor jönk kancásak.
2: Akkor indultok be, igen.
0: Kancásak?
1: Igen, hát akkor szokott.
0: Akkor vagyunk kancás.
2: Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos
1: cílusban. Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
2: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
0: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
1: De ez csak fecskével jó a fejlete, és tudod. Ez csak fecskével jó.
0: Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim, de a fecske az...
1: Nem vagy body negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
0: Hát amit takar!
1: De mi a combtövedet akarod eldugni?
0: Igen, azt szeretem, hogy
1: nem szereted, ha izé. De akkor mit akarsz? Mi az a csit? Vagy mi?
0: Nem jó a fecske, hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencébe, de érted?
1: Sötétben.
0: Sötétben. Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
1: Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, egy, ahogy dohányzol, fél, egyik kezed egybe egy, mi ez, ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másikban egy cigi van. És az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
2: Velencei hangulatkép.
0: Mindez a kiszáradtó partja. Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet?
6: Mert

0: akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
2: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázd, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu
4: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
5: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
7: Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok! Lassított felvétel, egy teljesen tétlen, mezitlábas séta a konyháig, és az a felismerés a fejekben, hogy a mai napon semmi sem kötelező. Na, pontosan ebbe a végtelenül békés, lusta vasárnap délelőttbe robbanunk be most, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a világ minden pontján, ahol éppen a rádióegygong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Kormos Zsolt vagyok, 10 óra után 6 perccel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Június 21-e van. Leila és Alajos nevű barátainkat ma külön is illeti a reflektorfény. Boldog névnapot kívánunk nekik. Ha pedig egy pillantást vetünk Hollywood felé, Lana Del Rey ma fújja el a 41 gyertyát a születésnapi tortáján. Boldog szülinapot kívánunk neki és minden ünnepeltnek. És ami a legfontosabb, ma van apák napja. Felejtsétek el a sablonos, méregdrága bolti ajándékokat, mert például egy közös nagy horgászat, egy családi ebéd vagy egy gyermekrajz ezerszer többet ér. Mutassuk meg az édesapáknak, mekkora kincset jelentenek számunkra. A közös élményeket ráadásul már most megalapozzuk, hiszen ma is folytatódik az Apa Dönt kvízjáték. Ebben az órában egy apa-fia virtuális lövészetatét a Shooting Point jóboltából, a nap végén pedig gazdára talál egy 50 000 forintos Zöld Pont Military Bolt bevásárlókártya. A feladat pedig a következő. Figyeljétek a dalok közé rejtett elsöprő gólöröm effektet. És amint meghalljátok, már jöhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, egy focis kérdésre kell válaszolnod, és megvan a vasárnapi sikerélményed. A folytatásban nem sokára érkeznek a netpercek a YouTube vadonatúj korhatáros üzenetküldő funkciójával. Most viszont egy igazi mai sláger indul, Martin Garrix és a Butterflies. Come on.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 után 3 perccel a Rádió 1 Bong Netperceit halljátok. A Google újból elérhetővé tette a YouTube privát üzenetküldési funkcióját hazánkban és számos más régióban is. A Techóriás egyszer már nekifutott ennek a fejlesztésnek, még 2017-ben, ám 2019-ben végül az egész projektet elkaszálták. A visszatérést hosszas tesztelés előzte meg, miután a felhasználói visszajelzések alapján ez volt a leginkább hiányolt lehetőség a videó megosztón. Az új üzenetküldő rendszer azonban néhány biztonsági dologban lényegesen különbözik a korábbitól. Első lépésként mindenkinek igazolnia kell az életkorát, ugyanis a funkció a 18 éven aluliak számára egyáltalán nem érhető el. Ráadásul a visszaélések elkerülése érdekében a beszélgetést kizárólag egy egyedi meghívó linkkel lehet indítani, amelyet egy külső üzenetküldő alkalmazáson keresztül kell elküldeni a partnernek. A funkció az alkalmazás jobb felső sarkában vált elérhetővé, és azonnal generálja is a szükséges kapcsolatot. Ezek voltak a netpercek, és most... Felzúgott a kilátó, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Apák napja alkalmából óranyereményünk, egy egyórás virtuális lövészetre szóló páros belépő, a nap végén pedig az 50.000 forintos Zöld Pont Military Bolt bevásárlókártya kerül kisorsolásra. Annak a szerencsés hallgatónak, akit visszahívunk, egyetlen focis kérdésre kell válaszolnia. Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig itt van Major Lazer igazi mai slágere, a Cold Water.

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Itt a Rádió 1. Gong 1 perc múlva 10:30. Ma rendkívül füllett, igazi rekkenő hőség várható, a legmagasabb hőmérséklet pedig eléri a 37 fokot Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád utcáin. A délutáni óráktól kezdve a megnövekvő gomoly felhőkből azonban már több helyen előfordulhatnak heves záporok és intenzív zivatarok. Ma tehát a folyadékpótlás fontossága a fókuszban. Nem sokára jönnek a legfrissebb útinformációk, és már érkezik is Teddy Swims meg a Loose Control.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu
1: 3:41-kor a Rádió 1 gongon a labdarúgó világbajnokság legfrissebb hírei következnek. A tegnap esti nyitányon Hollandia magabiztos játékkal 5-1-re gázolta el Svédországot. A svédek gólkülönbsége ezzel teljesen lenullázódott, hiszen a nyitófordulóban ők is pontosan ugyanilyen arányban verték Tunéziát. Tunéziának egyébként sincsenek könnyű napjai. A ma hajnali 6 órás mérkőzésen Japán kíméletlenül 4-0-ra ütötte ki az edzőváltáson is átesett afrikai csapatot, amely 2 forduló alatt már 9 gólt kapott. Ez a tunéziai vereség ráadásul történelmi mérföldkő, hiszen ez volt a világbajnokságok történetének 1000. mérkőzése. A jubileumi találkozót a magyar származású Kovács István vezette, aki a jeles alkalom tiszteletére egy egyedi ünnepi mezben fújta a sípot. Németország is ünnepelhet, ugyanis megszületett a második győzelmük a tornán. Julian Nagelsmann csapata Denis Undav duplájával hátrányból fordítva 2-1-re diadalmaskodott Elefántcsontpart ellen. A mindent eldöntő győztes gólt pedig a 91. percben lőtték a hálóba. A csoport másik meccsén viszont óriási bravúr született. Curaçao hősies védekezéssel 0-0-ás döntetlent harcolt ki Ecuador ellen. A curaçaói kapus Eloy Room 15 védéssel minden idők legjobb világbajnoki kapus teljesítményét produkálta. A programma is sűrű, este 18 órától Spanyolország-Szaúd-Arábia, 21 órától Belgium-Irán, éjféltől Uruguay-Zöldfoki Köztársaság, míg hajnali 3 órától Új-Zéland-Egyiptom összecsapás következik a képernyőkön. Ezek voltak tehát a VB legfrissebb hírei, a folytatásban rövidesen jönnek az útinformációk, és már indul is David Guetta és Bibi Rexha igazi mai slágere. Ez az I'm Good. I'm

0: Találd meg a jó választ a focis kérdésre, aztán találj a célba virtuálisan. Apa dönt a Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: 10 perccel 11 óra előtt a Rádió 1 gongút információi következnek. Kiskunhalas közvetlen szomszédságában a Kunfehértói tónál autós találkozót rendeznek a mai napon. A fesztivál programjai között ügyességi versenyek, szépségversenyek és egy nagyszabású autós felvonulás is szerepel, amelyre a Kiskunhalas és Kunfehértó közötti útszakaszon kerül sor 11 és délután 13 óra között. A rendezvény miatt a tófürdő környékén, illetve a felvonulás teljes ideje alatt rendőri forgalom irányításra és időszakos lassulásra kell számítania a sofőröknek. Az utakon vigyázzatok magatokra is, egymásra is. Balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 gong. Pár perc múlva a mai nap első játékosát hívom. A folytatásban pedig már is itt van Rúzsa Magdi és egy kis nyári zápor.
2: Nyári

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Néhány perc múlva 11 óra. Ebben az órában egyetlen szerencsés játékos sem került be a sorsolásba. A következő órában újabb kört indítunk. Érdemes lesz újra figyelni a gólöröm effektet. A Zöld Pont Military Bolt 50 ezer forintos fődíjáért és az óra nyereményért. A reklámok és a hírek után nem sokára programajánlatokkal jövök vissza. Az órát pedig Taylor Swift és a The Fate of Ophelia indítja majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt. A rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén. A rádió egy gongon. Apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathat.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a rádió egy gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
0: Rádió egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Durko és a Viszk is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
6: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
7: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
8: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotban is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
9: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsunkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
10: Július 2-3-4.
11: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
12: Az igazi komfort nem luxus. Tűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen, postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a hírös.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új campus résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti, villamos és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
14: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet.
13: Legtöbb 30

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 37 fok ide vagy oda, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon már hangolnak a harangok, a konyhaablakokon át pedig kezdenek kiszökni a legfenségesebb illatok. Sziasztok! A mikrofonnál 17 óráig veletek Kormos Zsolt. Megkezdjük délelőtti műsorunk második óráját, és a hangulat egyszerűen fokozhatatlan, hiszen az apáknapi készülődés legszebb, legpörgősebb pillanatai zajlanak. El ne feledjétek, egy őszinte digitális videóüzenet vagy a régi családi emlékek felidézése sokkal mélyebb nyomot hagy az édesapák szívében, mint bármilyen vásárolt tárgy. A közös családi programot ráadásul egyetlen mozdulattal fel lehet dobni, méghozzá az Apa Dönt akciónkban. A tét most is egy egyórás virtuális lövészet, a nap végén pedig jön az 50 ezer forintos Zöld Pont Military Bolt bevásárlókártya. A feladat továbbra is egyszerű, füleket a hangszóróra is, amint felcsendül a stadionok gólöröm effektje két dal között. Azonnal lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Akit visszahívunk, egy helyes focis válasz után már is nyertes. Hamarosan jövök a legfrissebb programajánlatokkal, a folytatásban pedig Kygo és One Republic igazi mai slágerével megyünk tovább. Ez a Chasing Paradise.

napjára. Virtuális célbajlövés a gyerekeddel egy teljes órán át. Csak egy jó választ várunk tőled, ha megcsörren a telefonod. Apa dönt, a rádió egy gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Aki még keresi a tökéletes vasárnap délelőtti úti célt, annak jó hír, hogy már javában zajlik az apáknapi rendezvény az Izsáki úton a Kenterben. A különleges családi esemény délután 13 óráig tart, így a déli harangszó előtt még bőségesen ki lehet használni az ünnepi pillanatokat. Ha pedig egy kis kulturális rejtélyre vágyna a család, Nagykőrösön a Deák téren egy rendkívül látványos, interaktív, szabadtéri kiállítás látogatható, amely a Marslakók címet viseli. A tárlat a magyar Nobel-díjasokat és a hazai tudományos élet kimagasló alakjait mutatja be egy kifejezetten szórakoztató, könnyed és modern formában. A távolabbi tervekhez pedig már most érdemes beírni a naptárba a jövő hét közepét, ugyanis szerdán elstartol a nyár egyik legnagyobb belvárosi fesztiválja, a Street Food, Street Art és Borsétány. A Hírös Agóra szervezésében június 24-e és 27-e között 4 napon át zseniális gasztronómiai kínálat, látványos utcai művészeti programok, koncertek és családi események várják a Kecskemét főterére érkezőket. A nagy színpad fellépői között ott lesz a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, Horváth Tamás és a Magna Cum Laude is. Úgyhogy a hatalmas hangulat már most garantált. A kulturális és zenei csemegék után a pultnál már is fordul a kocka, és visszatérünk az igazi mai slágerekhez. Előtte viszont figyelem! Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A tét ebben az órában is egy egyórás virtuális lövészet apa és gyermeke részére. A nap végén pedig a Zöldpont Military Bolt 50.000 forintos bevásárlókártyája kerül kisorsolásra. A programokhoz kellemes időtöltést, a játékhoz sok szerencsét kívánok. Következik Accent, Sarah és Misha Miller közös felvétele, a Don't Leave.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A mai napon tapasztalható 37 fokos csúcsértékek mellett a délutáni órákban észak felől már komoly-gomoly felhők jelennek meg az égen. Ezekből több helyen fordulhatnak elő heves záporok és zivatarok, akár viharos szélrohamok, felhőszakadás és néhol jégeső kíséretében. És a csapadék után hirtelen több fokkal is visszaesik a forróság. Holnap is hasonló lesz az időjárás. Helyenként újabb záporokkal, miközben az északkeleti szél mérséklődik, a csúcsértékek pedig 33 fok körül alakulnak. Ennyit az időjárásról. A folytatásban nem sokára jönnek az útinformációk, most pedig Lady Gagával megyünk tovább. Következik az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:42 múlt 2 perccel. Ez a Rádió 1 gong, jönnek a legfrissebb útinformációk. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópont átépítése miatt jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág használható. A lehajtóág zárva van, míg a Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem vehető igénybe. A munkák miatt a 73-as és a 77-es kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom. Szigorú 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 gong. Nem sokára jövünk egy hallgatóval és egy focis kérdéssel. A folytatásban pedig itt van Loi és a

Apák napjára találtuk ki legújabb játékunkat, melynek nyereménye virtuális célbalövés apával egy órán keresztül. Koncentrálj a Rádió 1 Gong műsorvezetőjének kérdésére. Apa dönt a rádió.

0: tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Nándi!
0: Szia, Zsolt!
1: Focizunk! Van-e kedved hozzá?
0: Van.
1: Mondom a kérdésünket. Szerinted mit jelent a pályaszlengben a pókhálózás? Két választási lehetőség van. Az első, amikor egy játékos szándékosan húzza az időt a szögletzászlónál, vagy amikor valaki hatalmas gólt lő a kapu felső sarkába, a pipába.
0: Szerintem a második.
1: Gondold meg jól a választ.
0: Biztos, hogy a második.
1: A kifejezés egyébként onnan ered, hogy a tűpontos labda képletesen leszedi a sarokban lévő érintetlen pókhálót.
0: Igen, igen, a sarokba.
1: Megy neked a foci, ne tagadd le, bekerültél a fődíjsorsolásba, és tiéd óranyereményünk egy páros virtuális lövészet.
0: Köszönjük szépen.
1: Használjátok ki a lehetőséget, csak ne egymásra lövöldözzetek majd.
0: Jó, rendben.
1: Oké. Okay.
0: Köszönjük.
1: A következő órában sem érdemes eltéveszteni a gólöröm hangját, hiszen, amint hallottátok, a kérdések egyszerűek, a nyeremények pedig fantasztikusak. A Daily Mixet rövid reklám is a hírek után Ed Sheeran és a kamera indítja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Apa dönt a Rádió 1 gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén, a Rádió 1 gongon, apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
4: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
3: Apa dönt a Rádió 1 gongon, a Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
2: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
7: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
6: Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártó. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
9: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
10: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp-háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskunvár megyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt.

0: Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
1: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
0: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
2: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Boom Boom Boy.
1: A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon. Kezdődik a mai Daily Mix. Sziasztok! Kormos Zsolt vagyok. Koccannak a tányérok. Jó étvágyat és finom vasárnapi ebédet kívánunk minden családi otthonba. És persze óriási pacsi az internetes hallgatóknak is, akik az ebéd mellé a Rádió 1 gong igazi mai slágereit választották. Ebéd közben sem érdemes lankadnia a figyelemnek, ugyanis az Apa Dönt játékban egy újabb virtuális lövészeti élmény várja a tulajdonosát apa és gyermeke részére ebben az órában. A fináléban pedig 5 óra előtt az 50 ezer forintos zöld pont military bolt kupon kerül terítékre. Amint meghalljátok a gól öröm effektet két dal között... Már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. A pletyka rovatban körülbelül 10 perc múlva bemutatjuk majd, milyen elképesztő mélytengeri pincészeti eljárás hódítja meg az idei nyáron a nemzetközi elitéttermek elegáns asztalait. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, következik Dua Lipa és a Scared to be Lonely.

A Rádió egy Gong déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon. Pletyka rovatunk következik. A legfrissebb nemzetközi beszámolók szerint a francia és olasz prémium borászatok körében a legnagyobb divat most az úgynevezett óceanárium érlelés. A szakemberek ugyanis rájöttek, hogy ha a legértékesebb pezsgős és boros palackokat láncokra fűzve 60 méteres mélységbe az Atlanti-óceán vagy a földközi tenger fenekére süllyesztik, az ott uralkodó körülmények csodát tesznek az italokkal. A tengeri áramlatok állandó finom ringatása, a teljes sötétség, a folyamatos 10-12 fokos hőmérséklet és a víztömeg által biztosított egyenletes, magas nyomás olyan egyedülálló környezetet garantál, amelyet a legmodernebb szárazföldi pincékben is képtelenség leutánozni. A 12-24 hónapos mélytengeri pihenő után a palackokat kagylókkal, algákkal és tengeri hordalékkal benőve teljesen egyedi, természetalkotta dizájnnal hozzák a felszínre. A gyűjtők pedig csillagászati összegeket fizetnek egy-egy ilyen tengeri ritkaságért. A mélytengeri luxus után pedig jöhetnek már is a nyerni szeretnék üzenetek. Az apák napi játékunkban ugyanis már hallottátok a gólöröm hangját. Ha az ebéd mellé a virtuális lövészet is jól jönne a családnak, várom az üzenetet a 0620-9414-020-as számon. A nagy digitális kalap nyitva áll, egy helyes focis válasz pedig akár 50 000 forint értékű ajándékutalványt is érhet a Zöld.pont militári üzlet jóvoltából. Folytatódik a Daily Mix, Bibi Rexa és Faceless következik. Ez a New Religion.

Jól hallottad, ez volt a jeladás. Üzenj azonnal. Apa dönt a Rádió egy gongon. Daily Mix a Rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, mielőtt elindítanánk a Daily Mix következő igazi mai slágerét. Vessünk egy pillantást a délutáni időjárásra. A csúcshőmérséklet elérte a 37 fokot Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, miközben a napsütést csak elvétve zavarhatják meg gomoly felhők a viharok megérkezése előtt. Ma ugyanis késő délután a füllett kánikulában a megnövekvő felhőzetből több helyen alakulhatnak ki viharos széllel és jégesővel kísért felhőszakadások. Hihetetlen hőmérséklet visszaesés várható a gócok mögött, hétfőn pedig az északkeleti szél élénkül meg, de a csúcsértékek továbbra is 30 és 37 fok között alakulnak. A rekkenő hőség mellé pedig egy optikai tény, a sivatagokban vagy a forró aszfalton tapasztalható déli báv jelensége a fizika törvényein alapul. A tűző nap által felhevített talaj feletti ritkább levegő réteg egyfajta lencseként működik, ami egyszerűen meggörbíti a fentről érkező fénysugarakat, a távolból vizes felületnek tűnve a sofőrök előtt. Ne feledjétek, a folyadékpótlás nagyon fontos a kánikulában, főleg ha táncol az ember. Márpedig miért ne táncolna? Következik Shawn Mendes, Camila Cabello és a Señorita.

0: az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Pontosan 3:41 van, a Rádió 1 Gong útinformációi következnek a Daily Mixben. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek a szakemberek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, a járműveket jelzőőrök irányítják. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéképítés miatt van érvényben félpályás korlátozás. Míg a 111-es kilométernél Kiskunfélegyháza déli határában üzemeltetési munkálatok miatt kell mérsékelni a sebességet. Az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong. St. John-nal folytatódik a Daily Mix. Következik a Rosie.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül.
1: Rádió egy gong.
2: Szuper.

0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia! Az óra nyereményünk, azt tudod, hogy egy páros virtuális lövészet két fő részére. Ha válaszolsz a következő kérdésemre, ez már biztos a tiéd, és bekerülhetsz a fődíj sorsolásba is. 5 óra előtt fogjuk sorsolni az 50 000 forint értékű ajándékutalványt a zöld.military-ba. Hol rendezték az 1986-os labdarúgó világbajnokságot, amin a magyar válogatott legutóbb szerepelt? Két lehetőség közül tudsz választani, az Egyesült Államokban vagy Mexikóban.
1: Mexikó.
0: Ez a helyes válasz. Mexikó egyébként már harmadszorra rendez világbajnokságot, ők a csúcs tartók ebben. Bekerültél a fődíj sorsolásba, és ahogyan mondtam, tiéd a páros virtuális lövészet. Kivel fogsz menni?
1: Hukámmal, Jesélyem.
0: Jó lövöldözést kívánok nektek, és további szép napot. Szia-szia!
1: Köszönjük, viszont.
0: Rövidesen belevágunk a Daily Mix második órájába. Figyeljétek majd a gólöröm hangját, ha ti is szeretnétek bekerülni a fődíj sorsolásba. A reklámok és a hírek után egy síren érkezik, és az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén a rádió egy gongon apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a rádió egy gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával. Rádió
0: egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép, az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híres.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felidézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
4: Egy napon, vagy akár csak félárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesebb a

0: termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerben!

Ott a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix, a kanapék mágneses ereje hivatalosan is elérte a hétvégi maximumot. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Kezdetét veszi a vasárnap legkényelmesebb fázisa, a jól megérdemelt délutáni siesta a hűvös szobákban. Ez már a Daily Mix második órája. Apák napja tiszteletére pedig folytatódik az Apa dönt játékunk. Rövidesen ebben az órában is felcsendül a gólöröm hangja. Ez lesz majd a jel, hogy jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Akit visszahívunk egy helyes focis válasz után, megkapja az óra nyereményt, egy virtuális lövészetre szóló meghívást a Shooting Point-tól, a nap végén pedig az 50.000 forintos Zöld Pont Military Bolt bevásárló kupon talál gazdára. A pletykarovatunkban nem sokára azonnal bevethető fizikai életmód tanács következik a szobák gyors lehűtésére. Addig viszont csak igazi mai slágerek szólnak. Sok zene, kevés szöveg. Következik Taylor Swift és az Oplight.

0: szeretni.
1: A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix pletyka rovata következik. A mérnöki beszámolók és a légáramlási tesztek szerint a beltéri forróság ellen a leghatékonyabb fegyver a fizika törvényein alapuló fordított ventilátor trükk. Amikor a szobában megreked a meleg levegő, az emberek többsége a ventilátort az ablak elé állítja úgy, hogy az befelé fújja a levegőt. A fizika elvei alapján azonban a helyes módszer a pontos ellentéte. A ventilátort az ablaknak háttal, a szobából kifelé, a nyitott ablaktól nagyjából 1 méterre kell elhelyezni, a szabadba irányítva. Ezzel a mozdulattal a gép szó szerint kiszippantja a forró levegőt a helyiségből, miközben az épület másik oldalán lévő nyílásokon keresztül a hűvösebb, árnyékos levegő áramlik be a szobába, legalább 3-szor gyorsabban lehűtve a belső tereket. A fizikai trükkök világa tehát zseniális megoldást nyújt a kánikulában, nálunk viszont továbbra is az apák napi játék a legfontosabb. Ha a hűvös szoba mellé egy valódi virtuális lövészetet is beszúrnátok a családi programba, akkor már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Egy 50 000 forint értékű ajándékutalványt lehet nyerni a Zöld Pont Military Üzlet jóboltából. Nem sokára jövök a legfrissebb időjárás előrejelzéssel, a folytatásban pedig itt van Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a Daily Mix a rádió Egongon. A délelőtti tűző nap után a délutáni órákban már komoly felhők jelennek meg az égen. Ezekből több helyen fordulhatnak elő heves záporok és zivatarok, viharos szélrohamok, felhőszakadás és néhol jégeső kíséretében. Az intenzív felhőképződés holnap is folytatódik helyenként újabb záporokkal, de az északkeleti szél mérséklődik, a csúcsértékek pedig 33 fok körül alakulnak. Az időjárás megvolt, jöhet a Daily Mix következő igazi mai slágere az útinformációk előtt. Farruko és a Pepász.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Rádió 1 Gong déli mixét halljátok. Ma délután az 52-es főút hídépítései és a Solt felé tartó szakaszok útépítő munkálatai követelnek fokozott figyelmet az úton lévőktől. Az 52-es főúton az autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítési munkák miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták a forgalom elől. Távolabb Fülöpszállás és Solt között. A 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, emiatt a félútpályát ott is lezárták. A hídépítések mellé pedig egy érdekesség a múltból, a világ legrégebbi, mindmáig tökéletesen funkcionáló hídja, a Görögországban található Arkadikó híd, amelyet időszámításunk előtt 1300 körül építettek. Óvatosan a volán mögött, jó utat kívánok, következik One Republic és a Love Runs Out.

0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, szia!
1: Szia! Mátyás József vagyok.
0: Focizunk, megint egy újabb kérdés következik, és téged sorsoltunk ki ebben az órában. Jöhet-e a kérdés?
1: Igen, jöhet.
0: Mi a kifli a labdarúgó pályákon? Két lehetőség közül tudsz választani, egy speciálisan megcsavart íves lövés vagy beadás, vagy amikor a játékosok a földön fekve sérülést szimulálva próbálják megnyújtani a játékidőt. Ez a helyes válasz. A labda repülési íve ugyanis nagy mértékben hasonlít a kifli formájához. Ennek a korábbi angol szupersztár David Beckham volt a valóságos nagymestere ennek a fajta rugásnak. Bekerültél a fődíjsorsolásba, és tiéd óranyereményünk is egy páros virtuális lövészet két fő részére. Van-e olyan jelentkező a családban vagy a környezetedben, akivel szívesen elmennél egy kis lövöldözésre? Jó, sok szerencsét kívánok, majd 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat. Így ért véget a mai Daily Mix. A következő órában indul a mozaik, érkezik Vizi Zalán, és két érdekes beszélgetésre is sor kerül. Megtudhatjátok, hogyan kell felkészülni a fényvédelemre, leégésre és az UV-sugárzásra. Valamint Bindics Gábor edző és Ivkovics Milán mesél az egyetem kosárlabda csapatának kínai látogatásáról. A következő órát Loi és a Get Lucky indítja. A gólöröm hangja legközelebb 3 óra után csendül majd fel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Apa dönt a Rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén, a Rádió egy gongon, apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével, spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
4: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
3: Apa dönt a Rádió egy gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
2: Rádió egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g most mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsun Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
10: Július 2-3-4.
11: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
12: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
13: tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
14: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
13: Irány az Auchan, spórolj okosan!
15: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen, postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a híres.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új campus résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti, villamos és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
19: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet

0: Műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban, így 2026. június 21-én, vasárnap van, és 14 óra múlt 3 perccel. Vajon hogyan került Kínába a Kecskeméti Egyetem kosárlabda csapata? Rövidesen kiderül, ahogyan szintén témánk lesz az is, mai magazin műsorunkban, hogy hogyan és miért érdemes védekezni az UV-sugárzás ellen, és hogy mit okozhat a leégés. Ebben a nagy nyári melegben szükségünk lehet ezekre a bőrgyógyászati tippekre, tanácsokra, úgyhogy tartsatok velünk.
0: Ez a Rádió egy gong.
2: Hogy csak igazi mai sláger megy.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Javában a nyári szezonban vagyunk, annak is még azért az elején, de a fényvédelem egy olyan téma, amelyre fel kell hívni a figyelmet, és mindent, amit erről tudnunk kell, az UV-sugárzásról, ennek a káros hatásairól, hogy hogyan védekezhetünk, azt dr. Oroján Ivántól, a Kecskeméti Kórház, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház bőrgyógyász osztályvezető főorvosától fogjuk megkérdezni. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval fényvédelem, itt a nyár elején ezzel kell foglalkoznunk. Miért kritikus téma, vagy itt az elmúlt időszakban, vagy elmúlt években, akár a globális felmelegedés miatt, hogy egyre több és egyre forróbb napokat élünk át, megnövekedett-e annak a száma, vagy azoknak a betegeknek a száma, akik mondjuk a fényvédelemre nem tudnak, vagy nem figyeltek annyira, és emiatt bármilyen szinten a bőrük lett az, ami ezt hátrányként élte meg.
2: Mindenképpen az elmúlt évtizedek statisztikáit figyelve egyértelműen megállapítható, hogy míg korábbi időszakban az idősebb korosztálynak voltak olyan jellemző bőr elváltozásai és vagy betegségei, amelyek kezelésre szorultak, de ezek az elváltozások egyre fiatalabb életkorban jelennek már meg. Például, ami korábban 50 év fölötti tartomány életkorban jelent, tehát bőrdaganatokat, azokat már 20 éves fiatalokon is minden további nélkül megtaláljuk, illetve egyre nagyobb számot találjuk meg. Az UV-sugárzás mindenképpen lényegesen erősült az elmúlt évtizedekben. Ezt az idősebb korosztály is konstatálhatja, hogy kilépve a napra már erősebbnek érezzük a március-április-májusi napot is, mint a gyerekkorunkban éreztük ezt. A UV-sugárzás önmagában egy idézőjelben egy alattomos kárt okozó sugárzás gyakorlatilag,

0: ami ellen nagyon nehéz védekezni, lévén három főtartományból áll az UVA, UVB meg az UVC sugárzások, ezek közül az UVA megy a legmélyebbre, az UVB tartomány egy kicsit felszínesebben nyelődik, vagy verődik vissza a bőrről. Ezekre a sugárzásokra azt kell tudni, hogy hasznosak is valahol, hiszen orvosi szempontból három fő orvos szakma használja, egyrészt a gyermekgyógyászok használják, csecsemőknél az UV sugárzás jótékony hatását sárgaságet csökkentésére. Pszichiátriai vonatkozása is van, jelentős endorfin felszabadulással jár, és a pszichés állapotoknak a javulását is segítheti, illetve mi bőrgyógyászok a bőr immunrendszerének túlműködési állapotait szabályozzuk vele speciális fénykezelő eszközökkel, berendezésekkel, amelyek hasonlóak a szoláriumszerű berendezésekhez, azzal a különbséggel, hogy mi tudjuk, hogy mekkora dózist és milyen időtartamot adunk le. Tehát még úgy kezeljük a betegeket, hogy a immunrendszeri túlműködési állapotokat próbáljuk fékezni a bőrébe, de még azon tartományon belül károsodást ne tudjunk okozni nekik. Ennek megfelelően a mi berendezéseink évente speciális mérnök csapat által bemérésre kerülnek, hogy milyen tartományban sugároznak még, és mikor kell a benne lévő sugárzott csöveket cserélni.
1: Ha már ezt említette, akkor itt a szaláriumozás kapcsán egy rövid kitételt tehetünk. Ez is talán a nyári időszakhoz is, de talán az egész évhez hozzátartozik. Mi a véleménye erről a hagyományos polgári szaláriumozásról?
0: Hát a véleményem az, hogy ezeket a rendezéseket sem volna baj rendszeres kontroll alatt tartani. Tudnélik, elég furcsa dolog, amennyiben rendszeresen használja az adott illető, például hetente egy vagy két alkalommal egy alacsony dózis tartománynak teszi ki magát, sokkal kevesebb károsodást tud magának okozni, mint az, aki rapszódikusan, például utazási szezon előtt, ez akár télen vagy nyáron, vagy a nagy hibának nemzetközi irodalom azt hívja, amikor báli szezon előtt hirtelen a urak vagy hölgyek egy kis alapszint szeretnének szerezni maguknak, és akkor elkezdenek intenzíven szoláriumba járni. Tudnélik, de arról van szó, hogy magának az UV-sugárzásnak a behatására a bőr bizonyos fajta védekező képességeket tud kialakítani magában. Ez részint a hámréteg vastagodását jelenti, részint a lépcsőzetesen fölépülő, megerősödő pigmentációt, amelyek gyakorlatilag egy pigment sapkaszerűen a sejtmagok felett helyezkedik el, ezzel is a DNS állományt, az örökítő állományt védve. De ide tartozik a védekező képesség, ez az a bőrnek, a szervezetünknek az a védekező képessége, hogy a felszabaduló gyulladásos eredetű úgynevezett szabadgyökök megkötésében és aktívabbá válik. Tehát, hogyha magyarul a szoláriumra visszatér, vagy az lépcsőzetesen fölépítve a bőr védekező mechanizmusát, és rendszerességen UV-sugárzásnak alacsony perszámmal kitéve csinálja ezt az illető, sokkal kevesebb bajt okoz magának, mintha rendszertelenül tenni. Alapvetően viszont kontrollálatlanul nem javasoljuk. Vannak bizonyos esetek, amikor természetesen azt tudjuk a betegnek mondani, ilyen azok azon esetek, amikor olyan helyen lakik például valaki, ahol ilyen speciális bőrgyászati UV-sugárzással bíró berendezések nem elérhetőek, akkor azt szoktuk nekünk mondani, ahogy kérdezett a szoláriumról, hogy alacsony perszámmal hetente egyszer-kétszer, ha van közelben szolárium, elmehet, de fokozott bőrgyászati kontroll mellett.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
2: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is dr. Oroján Ivánnal beszélgetünk, a Kecskeméti Kórház bőrgyógyászatának osztályvezető főorvosával, és itt a nyári szezon elején, első harmadában természetesen a fényvédelem az egyik fő témánk, itt beszéltünk már az UV-sugárzásról, a káros hatásairól, akkor ennél is maradjunk, itt a szoláriumozást is megemlítettük, hogy érdemes erről lemaradt visszahallgatni, hogy mi a véleménye a főorvos úrnak erről, de akkor maradjunk az UV-sugárzásnak a káros hatásairól, hogyha valaki mondjuk nagyon leég, akkor milyen negatív következményekkel találkozhat, mondjuk legrosszabb esetben, vagy általánosan.
2: Próbáljuk meg hétköznapi nyelven sorba menni, hogy mit tud önmagában bajt, betegséget, vagy kóros állapotot előidézni az UV-sugárzás. A legfontosabb, pláne a leégések esetében, és itt a korai fiatal gyermekkorban, illetve fiatalkorban a többszöri leégések határozzák meg a későbbi évtizedekben megmutatkozó bajt, tudnélik ez a DNS károsodás. De maga az UV-sugárzás mutációkat, genetikai módosulásokat tud előidézni a bőrnek a sejtjeiben, amit egy ideig a bőrnek, illetve a szervezetnek az úgynevezett javító mechanizmusai kijavítanak. De egy idő után már bele-bele csúszik ebbe a javító mechanizmusba, itt-ott hiba, ennek eredményeképpen, ahogy már a műsor elején említettem, egyre fiatalabb életkorban találkozunk bőrdaganatokkal, vagy bőrdaganat megelőző állapotokkal. Ez a legsúlyosabb. De itt beszélhetünk arról, hogy magának az UV-sugárzásnak van egy, a túlzott UV-sugárzásnak egy helyileg, és egy szisztémásan immunrendszer gyengítő mellékhatása. Kell természetesen egy egészséges mennyű D-vitaminnal rendelkezzünk. Ezt régen úgy fogalmaztunk, hogy ami a pólóból vagy az ingből kilóg kezünk, lábunk, illetve arcunk, az elégséges szokott ahhoz lenni, hogy egy egészséges mennyiségű D-vitamin legyen a szervezetünkben. Tudnék, a D-vitaminnak van egy nem csak daganatellenes hatása, hanem van egy immunrendszert erősítő, tehát például fertőzések elleni potenciális hatása is. Télen természetesen ezért kell pótoljuk a D-vitamint, hogy ez az egyensúly megmaradjon. De ne feledkezzünk meg arról például, hogy ez az erős UV-sugárzás a szem struktúráinak károsodása is előidézheti. Például egyre több szemészeti daganattal találkozunk, szemészeti melanómával is találkozunk, amit a erős UV-sugárzás okozott. Ezért jó minőségű UV-szűrő tulajdonsággal bíró napszemüvegek használatát szoktuk a betegeinknek is javasolni. De ide tartozik a szürkehályók is például, ami részben az UV-sugárzással is tehető összefüggésbe. De ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a túlzott UV-sugárzás és a leégések a bőrkorai öregedését hozzák létre, hát erre az esztétikai ipar jelentősen rááll. Tudnék a kollagénvesztést és az elasztin rostok vesztését, ezek ugye a bőr alapvető szisztémájának a fontos elemei. Amúgy is a kor előreadásával ezek szintje csökken, amelyek a bőr feszességéért, turgoráért, víztöltöttségéért felelősek, és a szépségipar arra hivatott manapság, hogy ezeket a korai bőröregedés esetén rásztalanítással, feltöltéssel és speciális kezelésekkel próbálja kompenzálni, amennyiben elég hatásos, akkor a paciensek, illetve a érintettek, elégedettek is lehetnek vele. Tehát magyarul a mély ráncok megjelenés és a bőr megereszkedését okozhatja az erős UV-sugárzás. A daganatokról már részben beszéltünk, de ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a rendszeres bőrgyászati szűrés például a szezon elején, illetve a szezon végén fontos lehet, mert a közben kialakuló daganat megelőző állapotokat, ha időben elkapjuk, akkor a szikés műtétek általában megelőzhetőek. Sok más eszközzel, például a fagyasztással már el tudjuk tüntetni, vagy meg tudjuk szüntetni ezeket a bőrmegelőző állapotokat. Az erős UV-sugárzás és a leégéseket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem baj, ha tisztában a érintett vele, hogy milyen bőrtípusa van. Én a legérintettebbek az egyes vagy kettes típusú bőrűek, ezek a fehérbőrűek, kékszeműek, északi bőrtípusnak is szoktuk őket mondani, bár a kettes típusú bőrűek nehezebben, de tudnak barnulni, ettől független sérülékeny a bőrük. És ne felejtsük el, hogy az UV-sugárzás nagyon pazar tünetegyütteseket tud még csinálni, ha gyógyszereket szedünk, vagy táplálék kiegészítőket szedünk. Tudnélik sok olyan hatóanyag, ami a vérünkben kering, a bőrben is megfordul, és allergiás reakciót tud kiváltani az UV-sugárzással együtt. Magyarán ez lehet fototoxikus, tehát egy fotó mérgezéses eredetű reakció, amit hatóanyag vált ki, csak kell hozzá az UV-sugárzás, de lehet fotoallergiás reakció is, ami vagy a keringésünkben lévő anyagra, vagy a bőre került anyagunk és az UV-sugárzás együttes hatására alakul ki. Például ez a klasszikus példa az erős melegben, nagy melegekben a növények valami párát, nedvet szoktak kiválasztani maguktól. Az ilyen területen sétáló vagy kertészkedő emberek bőrére kerül növényi net vagy pára fototoxikus, fotoallergiás reakciót tud kiváltani, ami egy akár elég csúnya hólyagos megbetegedést formájában jelentkezés, gyakran maradandó pigmentáció hátrahagyásával képes gyógyulni.
1: Ha megtörtént a leégés, látjuk a nagyon piros, akár sebes, vagy a bőrünk hámlik, akkor mit tehetünk?
2: Hát az első józan ész szerinti tanács az a hűtés hóna, illetve a folyamat súlyosságától függően bőrnyugtató hidratáló krémek első fázisban. De hát, hogyha ilyen jellegű felvetés van, hogy súlyos leégés történik, akkor természetesen orvoshoz illene fordulni, aki erősebb, szisztémás gyulladáscsökkentő szereket és vagy allergia ellenes szereket ad, illetve akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy ilyenkor az E-vitamin például, illetve más szabad gyűkkötő kapacitással rendelkező gyulladáscsökkentő készítmények hasznosak lehetnek, támogathatják a mi hamarabbi gyógyulását. Bár hát így, ha föl ezt kérdezi tőlem, akkor mi hamarabb érdemes volna bőrgyászhoz fordulni, hiszen magának a napégésnek is, majd annak a késői következményeinek is hosszú távú következményei lehetnek. Magyarul egy vizitet mindenképpen megérne.
1: Hogy hogyan ne jussunk el a leégésig, az is fontos téma. Nyilván mindenki ismeri a klasszikus védekezési formákat, a ruházattal való a bőrünk eltakarását, illetve a naptejek használatát, de mégis szakszerűen mit javasol, hogyan lehet a legjobban védekezni itt az UV-sugárzás ellen, leégés ellen.
2: Hát a felvetés nagyon jó, mert ugye a népi hagyományoknak megfelelően, ha visszagondolunk, akkor a őseink is könnyed lezser ruhába jártak, és nem fürdőnadrágban töltötték a napon az egész napjukat. Tehát magyarul egy könnyen laza ruházat, fényvédő sapka vagy kalap használata, fényvédőkrémek, itt tehát mi is hivatalból 50 faktorost javasolunk, jó minőségű, tehát nem volt itt, nem drogériát mondanék, hanem patikai minőség, ezek azért az országos intézetek által bevizsgált készítmények. 50 faktor az körülbelül annyit takar, hogy 50-60 percig képes a bőrünket védeni. Ha vízbe megyünk, leizzadunk, letusoltunk, akkor pedig újra lehet kenni magunkat. Ezek mondanak az alapszabályok. Sokan azt gondolják, hogy párás, borultnak tűnő időben kevésebb az UV-sugárzás. Ez is a védekezés egyik formája, hogy tudjunk róla, hogy a földre leérő UV-sugarak visszaverődnek a felszínről, majd a felhők alsó rétegéről újra visszacsapódnak. Sok esetben még erősebb az UV-sugárzás ilyen esetben, de még a napernyő alatt is hasonló jelenséget élhetünk át. Tehát mindenképpen a fizikai védelem az a fontos. A védekezéshez tartozik az is, hogy vegyük tudomásul, hogy hol tartózkodunk, vízparton, vízfelületről, maradéktalanul csapódik vissza az UV-sugárzás. Sokszorosát érheti, sokszoros dózis érheti a bőrünk felszínét. De ugyanilyen a téli nyaralások alkalma, vagy akár síelés alkalma. Tudunk el azt, hogy milyen helyen tartózkodunk, és annak megfelelően kell. Nyilván nem túl lihegve a védekezés, de védekeznünk kell mindenképp. Hát meg fontos alapszabály volna, hogy 11 óra és 15 óra között, ha egy mód van, próbáljuk hűvös helyen tartani magunkat.
1: És akkor még egy zárszó, talán azt is kevesen tudják, bár ebben a válaszban is azért benne volt és kirajzolódott ügynagyjából, de árnyékban is akkor érdemes védekeznünk a leégés ellen, tehát ki hiába vegyünk ki a vízpartra és húzódunk árnyékba, ettől függetlenül ott ugyanúgy érhet bennünket sugárzás.
2: Mindenképpen, tehát ott is érdemes valami könnyű takaró ruházatot viselni, fényvédőt alkalmazni, ha ebben bizonyos 11 és 15 óra közötti spektrumban tartózkodunk kint. Igen, árnyékba húzódva is ér minket UV-sugárzás, nem ússzuk meg ilyen értelemben. Védekezni kell.
1: Védekezni kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy a védekezéshez a legfontosabb tanácsokat most megadta nekünk. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a figyelmüket.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Nemrégiben tért az a kecskeméti Neumann János Egyetem kosárlabda csapata egészen messziről, Kínából, hiszen ott játszottak a kecskeméti fiatalok egyetemisták, és erről lesz szó a következő percekben. Itt van velünk a csapat edzője, Bindics Gábor, és a csapat egyik játékosa, Ivkovics Milán. Üdvözöllek titeket itt a stúdióban.
2: Köszönjük a hallgatókat.
3: Szia.
1: Mit kell tudnunk erről a kínai tornáról? Már nem első alkalommal vett részt ezen a kecskeméti egyetem, hiszen tavaly is itt voltatok és meséltetek nekünk erről, tavaly is volt szerencsétek részt venni ezen a tornán. Gábor, így edzőként hogyan tudnád összefoglalni így a kosárlabda tornának a tapasztalatait, és azt, hogy hogyan is kerül egy kecskeméti egyetem Kínába egy kosárlabda tornára?
2: Igen, tavaly évben már volt szerencsénk részt venni ezen a tornán. Egyedüli európai csapatként akkor 10 csapatos torna volt. A többi csapat az mind távol-keleti ázsiai csapat volt, és hát minket ott hát egy kuriózum is voltunk, és nagyon szerettek a vendéglátóink, mert mellett azért jó barátságot is építettünk ki a helyi csapat edzőjével is. Talán ennek köszönhető az, hogy idén is kaptunk meghívást a tornára.
1: Ugye ez egy olyan torna volt, amelyet ők megrendeznek. Nem nevezném felkészülési tornának, tehát egy versenytorna volt, de egy meghívásos alapú torna, tehát úgymond egy nagy elismerés Kecskemétnek és az egyetemnek, hogy tavaly is, és idén is sikerült a meghívást elérni.
2: Hogyne, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az egyetemnek vannak ilyen külkapcsolatai, és ilyen messzi helyekre is lehetőség nyílik. Egyébként nem csak mi voltunk, vagy vettünk részt a Csengcsóban ezen a tornán, illetve nem csak mi utaztunk, hanem az egyetemből még 20 hallgató is ilyen nyári iskolai jelleggel tanulási táborba vettek részt.
1: Nektek viszont feladatotok is volt a pályán.
2: Nekünk viszont volt feladatunk is.
1: Erről is rövidesen beszélgetünk. Milán, megvan ez az élmény, hogy mondták, hogy akkor Kínába lehet menni, szeretnél részt venni rajta, ugye téged ismerhetünk már a kecskeméti felnőtt csapatból is, a kosárlabda világában otthonosan mozogsz, így egyértelmű volt, hogy mint a kecskeméti egyetem egyetemistája részt veszel ezen a tornán?
3: Igen, tavaly sajnos nem tudtam részt venni, már akkor is lelkes voltam, és szerettem volna menni, de sajnos a szezon még tartott, mikor Kínába utaztak, de idén, mikor megtudtuk, hogy már végezünk a szezonnal, akkor egyértelmű volt, hogy menni fogok.
1: És mentél is, és ott is voltál a pályán. Tényleg mindjárt beszélgetünk a meccsekről, de még itt arról azért érdemes beszélgetni, hogy említetted, hogy az egyetemnek szerencsés helyzetben vagytok, hogy ilyen kapcsolatai vannak, és ott tudtok lenni egy ilyen tornán. Hány csapat volt, most is egyedüli európai csapatként vettetek-e részt az eseményem?
2: Most már más volt a felállás, volt rajtunk ki, vagy másik európai csapat is, montenegrói együttes is itt volt. Mellette most kisebb létszámban került megrendezésre csapatokat, illetően a torna 6 csapat vett részt. Volt egy ausztrál csapat, szingapúri csapat, maláziai csapat, és egy ugye a vendéglátó csapat, a CS University-nek a csapata.
1: És akkor ez Csengcsó, ha jól mondom.
2: Ugyanígy Csengcsóba, így van.
1: Erről mit kell tudni? Tehát nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a várost Kínában.
2: Honan tartományában ez közép része Kínának, és egy 7,3 millió lakosú város. Nem kicsi, de nem sokat láttunk belőle, ugyanis az egyetem falain belül töltöttük az időnk a részét.
1: Ekkora utazásod volt már, Milán?
3: Nem, ilyen messzire még sose, ez nagyon kemény volt ez a 10 órás repülő, az átszállások utána még 2 óra, és másnap már meccset kellett játszani, túléltük.
1: És talán pont az első meccset sikerült is megnyerni, ha jól tudom. És akkor ezzel rá is térhetünk arra, hogy hogyan is alakultak a mérkőzések, mert a legelső mérkőzésen egy szingapúri csapat ellen, ahogy néztem az eredményeket, talán az volt a legérdekesebb mérkőzés, 51-50-re sikerült nyernetek. Milán, akkor most téged kérlek, hogy erről a mérkőzésről mesélj, akár azzal együtt, hogy milyen nehéz volt itt az utazás után.
3: Hát igen, még az utazást hevertük ki, reggel egy kicsit bementünk átmozgató edzésre, kicsit magunkhoz térjünk. Hát nem volt egyszerű, nem voltunk jó formában, ugye időeltolódás is volt, azért ezt a 6 órát is meg kell szokni valamennyire, de sikerült összeszednünk magunkat a meccsre. Ugye aznap ismerkedtünk meg a csapattal is, mert sokakat nem ismertem, vagy csak barátként, nem mint játékosként, de nagyon jól összeállt ez a társaság, szerintem már az első meccsre is tudtuk, hogy a leggyengébb csapat ellen fogunk játszani, szóval ezt mindenképpen be kéne húzni, és hát szenvedősen, de sikerült.
1: Az tavalyi évből sikerült már így következtetéseket levonni, tehát mondta Milán, hogy tudtátok, hogy talán az lesz a szingapúri csapat, amely verhető lesz, emellett azért volt még más győzelmetek is, erről is beszélünk mindjárt, de ők voltak ott tavaly is, és így már edzőként fel tudtad készíteni a srácokat?
2: Valóban ők velük tavaly is egyébként egy szoros meccset játszottunk, két szoros meccsből az egyik az ellenük volt, de inkább azt tudom mondani, hogy hétfőn érkeztünk, ugye mi egy nappal később kezdtük a tornát, ugye a két átcsoportos játékos még szombaton bajnoki meccse volt, és így mi csak vasárnap indultunk, hétfőn érkeztünk, ugye az első meccsünk az egy nappal később került megrendezésre, de megnéztük az aznapi meccseket, és feltérképeztük az ellenfeleket, és hát láttuk, hogy a két nagyon erős csapat, ott az ausztrál, ez a montenegrói csapat, az úgy kimagaslott, és volt a másik két csapat, a szingapúr és a malajzia, akiket úgy láttunk, hogy azért őket meg tudjuk fogni.
1: Csapatként mennyire nehéz összeállítani, vagy bocsánat, edzőként egy csapatot, amely hát azért nyilván egyetemi berkeken belül együtt szokott mozogni, de nem biztos, hogy a pályán, hanem lehet, hogy inkább a tantermekben.
2: Hát talán ez jelentett a legnagyobb kihívást is, hogy nagyon vegyes összetételű volt a csapatunk. Ugye két átcsoportos játékost kaptunk, ezúttal meg is köszönöm itt a KTK-os Áradlaklub ügyvezetőjének, Sörös Jenőnek, és a szakmai stábnak is, a szakmai igazgatónak, Ivkovics Sztojánnak, hogy ránk bízták és elengedték a két profi játékost. Emellett voltak B csoportból, a Nagykörösi Solymok csapatából, a Baj Bácska 21-es csapatából, és emellett, akik már abba hagyták utánpótlás korosztályokban, amatőr játékosok, ők 8-an voltak, és igazából 4 igazolt játékosunk volt. Tehát elég heterogén összetételű csapatról beszélhetünk. De azt tudom mondani, hogy a torna alatt nagyon szépen sikerült összeszoknunk, és nagyon korrektül álltak hozzá a profi játékosok is az amatőrökhöz. A pályán kívül is volt lehetőség elmélyíteni a barátságot, és közös élményeket megélni, amit szerintem nagyon szépen összehozta a csapatot.
1: A meccsekről, a csapatról és a kínai élményekről még beszélgetni fogunk. Marad velünk Bindics Gábor és Ivkovics Milán, de csak a zenét követően.
0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
4: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Ivkovics Milán, a Kecskeméti Narmai János Egyetem kosárlabda csapatának játékosa, és természetesen az edzője Bindics Gábor is velünk van, és arról beszélgettünk, hogy nemrégiben Kínában játszottatok, és ott vehetett részt egy tornán a Kecskeméti Egyetem. Ennek a történetéről már beszéltünk itt a zenét megelőzően, térjünk rá mérkőzésekre. Ugye az elsőt, a szingapúri meccset sikerült megnyerni, vagy a szingapúri ellenfelet legyőzni, és volt még egy győzelmetek egy maláj csapat ellen. A többi mérkőzésről összefoglalásképpen hogyan tudtok vélekedni, melyik volt a legjobb mérkőzés, ez a másik maláj meccs talán kiemelkedhet, vagy kiemellendő, de a többi meccs az milyen volt?
1: Hát a sorba megyünk, a szingapúri győzelem után azért jobban sokat beletettek a srácok, utána erős ellenfél következett, talán a második legerősebb csapat az ausztrálok elleni meccs, ott azért inkább a pihenésen volt a fókusz és a erősebb rotáción. Azért mindenkinek adtam játék lehetőséget. Eztán következett a montenegrói csapat, a legerősebb csapat. A harmadik meccsünket velük játszottuk. Milán, mesélj a meccsről.
2: Szerintem nagyon-nagyon jól helytáltunk ezen a meccsen, a végén nagyon kikaptunk, már nem bírtuk, de szerintem három negyeden keresztül ott voltunk meccsbe egy ponton Montenegróval, akik ugye a legjobb csapat, szerintem profi játékosokkal, szóval az egy külön jó élmény volt.
1: Nagyon jól ment ott nekünk a játék, a harmadik negyedben 35-35-ös eredmény is volt, sikerült egyenlítenünk, szépen játszottunk, jó ritmusban, nekik annyira nem ment a játék, hát ez sajnos csak a harmadik negyed utolsó percig tudjuk elmondani, mert ott kilukadt a álló, és 10-3 pontost kaptunk így egymás utániban. Hát ezekre pedig nem tudtunk válaszolni, és ez a különbség lett sajnos a vége. De szerintem úgy emlékszünk vissza erre a meccsre, hogy egy nagyon jó meccs volt, és akár lehetett volna ez tényleg egy szoros végjáték is.
0: Folytatásban milyen meccsek voltak még? Ugye jön a maláj.
1: Ezután jöttem. Nagyon sokat nem sikerült így pihenni erre a mérkőzésre, mert azért kivett a montenegrói meccs is belünk többet a vártnál. De nagyon odafigyeltünk a pihenésre reggel, nyújtás, nem mindenki jött le már edzeni, inkább a pihenésem volt a főszerep, és hogy készüljünk a mentálisan is, és az esti mérkőzésre, amit ugye úgy mentünk bele, hogy azt ott az első pillanattól kezdve szeretnénk ledominálni az ellenfelünket, és azt tudom mondani, hogy ez sikerült is. Tehát az első negyedben már megalapoztuk szerintem azt a különbséget, ami végül is kitartott a mérkőzés végéig. Nagyon fegyelmezetten játszottunk, nyilván voltak szokatlan dolgok, mert ebbe is belemehetünk, ami egy kicsit az itteni európai mondjuk játékvezetéshez tőle mondjuk elrugaszkodott. Itt azért lezserebb játékvezetők is voltak. Nem panaszkodunk egyébként, mert az első mérkőzésünket leszámítva utána egészen korrekt fújást is kaptunk. És itt nem arról van szó, hogy hazai fújás lett volna, vagy ilyesmi, hanem egész egyszerűen lezser, és nem tartják annyira a mérkőzést feltétlenül kontroll alatt.
0: És akkor volt még egy mérkőzésetek, akkor arról egy gondolat, aztán térjünk rá a kínai élményekre, az is nagyon érdekes tud lenni.
1: Utolsó mérkőzésünket a helyi csapattal játszottuk, hát ekkor már azért megfáradt volt a csapat. Nyilván akik 30 perceket játszottak, azok már erre a mérkőzésre pihenőt kaptak, és inkább azoknak adtam lehetőséget, akik nem annyira játszottak a korábbi meccsen. Jól kezdődött a mérkőzés, egyébként egy szoros első negyedben még fejfej mellett haladtunk a házigazda csapata ellen, de aztán bedaráltak a végére minket. Szerintem tisztesen helytáltunk, ennek a mérkőzésnek már nem annyira volt súlya.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Ivkovics Milán, a Kecskeméti Nalmely János Egyetem kosárlabda csapatának játékosa, és természetesen az edzője Bindics Gábor is velünk van, és arról beszélgettünk, hogy nemrégiben Kínában játszottatok, és ott vehetett részt egy tornán a Kecskeméti Egyetemen. Milán, milyen élmény volt így kínai, maláj, szingapúri kosárlabda kultúrákat megismerni és ellenük játszani?
2: Nagy élmény voltam, úgy már teljesen más, hogy kosárlabdáznak, sokkal jobban futnak, dobnak, ilyen nagyon pörgős kosárlabdát játszanak, jobban van a hangsúly a támadáson, mint a védekezésen, a védekezésben meg inkább letámadnak, ez is nagyon érdekes volt.
1: Akkor azt lehet megfogalmazni így ahhoz a kosárlabdához képest, amit mi ismerünk, hogy sokkal atletikusabb és sokkal pörgősebb, mondjuk?
2: Igen, sokkal pörgősebb. Uh-huh. Atletikusabb nem biztos, de pörgősnek mindenképpen.
1: Mennek akkor.
3: Meg azért az ázsiai csapatokra az is elvezető, hogy harciasak, de utolsó pillanatig küzdenek, igen. Nincs elveszett.
2: És ugye a játékvezetők is sokkal jobban engedik a kontaktot, meg a verekedést. Itt is ugye azért föl kellett venni a ritmust. Talán az első mérkőzésen, ha tudjuk, hogy ez lesz, akkor könnyebb győzelmet arattunk, de a malájok ellen ma teljesen fölvettük a kesztyűt ebbe.
1: Kínai élményekre térjünk rá. Mi volt a legnagyobb élmény? Milán, mondtad, hogy ez volt a leghosszabb túrád életed során, ugye a világ másik pontjára, ami az, amit magaddal tudtál hozni, mi az, ami a legjobban tetszett?
2: Fú, hát egy nagyon ilyen kulturális sok volt. Ugye már maga az, amikor megérkeztünk az egyetemnek a városába, ami egy fallal van körülvéve, és egy különálló város igazából, van minden bolt, mindenféle éttermek, nagyon különleges volt. Utána, amikor kimentünk, az meg megint egy másik sok volt, mert azért elég érdekesen élnek a kínaiak, főleg az ilyen kisebb városban, ahol mi voltunk, de ezt is jó volt azért látni, hogy ott mi van.
1: És ugye a kisebb város az egy 7 milliós város.
2: Igen, azért ez a
1: fontos,
2: kisebb.
1: Fontos hozzátenni. Mi tetszett a legjobban, és mi volt az, ami nem igazán tetszett, vagy ami úgy, amitre úgy értett, hogy kulturális sok, hogy kicsit megdöbbentő volt.
2: Hát, ami tetszett, ugye elmentünk a Shaolin templomba, és ezt megnéztük, ez egy nagyon jó élmény volt, egy nagyon különleges élmény. Ami annyira nem tetszett, az egy kicsit ilyen koszosnak éreztem a város napközben, de reggelre valahogy mindig tisztaság lett, szóval ez is egy tök érdekes kulturális dolog náluk.
1: Gábor, te már voltál kint tavaly, felkészültem. Mentél? Most akár céltudatosan, vagy célirányosan, de most akkor milyen élményt szeretnél bepótolni, amit tavaly esetleg nem sikerült?
3: Így van. Tehát ez tavaly is lehetőség lett volna erre a Shaolin kolostornak a meglátogatására, de nem fért bele egyáltalán a menetrendünkbe, hogy a reggeli edzés, esti mérkőzés ritmusban ez sehogy se passzolt bele. Most viszont volt egy teljes szabad napunk itt az utolsó mérkőzésünket követően. A vasárnapi nap pont jól is jött, kapóra jött, hogy elüssük az időt, egy kis kultúrprogram. És hát igen, amit nem sikerült megjegyezni, de szerintem Milánnak se megszokni, az a közlekedés kultúrája, az a dudálás és ami ott folyik, meg azok az érdekes közös megjegyezésen alapuló elsőbség megadások, azok, hogy is mennek, de működik, mert nagyon balesetet nem láttunk, és ezt a számunkra kaotikus közlekedést, ezt egészen jól menedzselik a helyiek. Hát ellátogattunk, így van ebbe a Shaolin kolostorba, ez mindenféleképp kipipálandó dolog lett volna, és szerencsére össze is jött. Jó érzés volt egy ilyen történelmi, egy világörökség részét képező helyre ellátogatni, ahol a szerzetesek, illetve a harcművészek éltek, és ebbe betekintést nyerhettünk. Ott is láthattunk bemutató műsorokat harcművészetről. Ellátogattunk a kolostor melletti pagoda erdőbe, ahol a szerzetesek, a neves szerzetesek és harcművészeknek a sírhelyei voltak, és 200-valahány ilyen sírboltot láthattunk. Ugye ezek jók voltak nagyon.
1: Étkezésről tavaly is beszéltünk, akkor Gábor elmondta a véleményét, Milán.
2: Hát ugye az elején az mindig egy sok, mert nem tudod még, hogy szólni kell, hogy ne legyen csípős, mert náluk minden annyira csípős, hogy a szád lezsibbad utána egész nap, de hogyha ezt a csípős leszámítjuk, és kérjük, hogy ne legyen az, amúgy szerintem nagyon különleges ételeket lehetett kipróbálni, és nekem ízlettek is.
1: Pálcikával próbálkoztál, vagy?
2: Igen, ez a másik probléma volt, hogy csak pálcikát adnak, szóval, hogy mentem villát kérni, és az nincs, így valahogy pálcikával kanalaztam a tésztát, de abba is bele lehet jönni.
3: Közeli helyen azért találtunk kikapcsolódásra lehetőséget. Az egyik mérkőzés ausztrálok utáni meccsen tudtunk egy kicsit pihenni, volt egy kis lehetőségünk kikapcsolódásra, és hát meglátogattuk ezt a helyet, nem voltak sokan, úgyhogy ott nem is tudom, valamelyikünk bátorkodott számot kérni, és aztán csak azt hattuk érzem, hogy már magyar zenék mennek a helyen, és a helyiek ennek örülnek, sőt, mi vagyunk ott a fő attrakció, ugye magyarok táncolnak és énekelnek a színpadon. Ez mindenféleképp szerintem egy vicces momentum volt azért a kint eltöltött időben, hogy jönnek fotózkodni, hogy a magyarok hogy buliznak.
1: Tetszettetek úgymond, ez én furcsa hangzik, de a kínaiaknak, tehát, hogy most is a magyarok voltak a fő attrakció. Bár most voltak montenegróiak is, nem egyedüli európaiak voltatok, de megint ezt éreztétek?
3: Igen, ezért érezhető volt. Folyamatosan keresték azért a társaságunkat, jöttek, próbáltak közeledni és felvenni a kapcsolatot velünk. Úgyhogy igen.
1: Gratulálok még egyszer a győzelmekhez is, ahhoz is, hogy ott lehetett az egyetem. Milán, neked jó pihenést és jó felkészülést majd a következő évad ami a KTE-t illeti, és remélem, hogy egy év múlva innen tudjuk folytatni, és ismételten meghívást kap majd az egyetem erre a rangos tornára. Köszönöm szépen ezt a kínai élménybeszámolót nektek.
2: Köszönjük.
1: Bindics Gábort és Ivkovics Milánt hallottuk tehát az imént. A Mozaikba ennyi fért ma bele, magazin műsorunk a jövő hétvégén, szombaton és vasárnap jelentkezem majd ismét. Tartsatok velünk akkor is, illetve a folytatásban is, mára viszont ennyi voltam. Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
3: A Durkó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akciózár után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorkó.hu/üzletrablás.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
6: A Sopronfest színpadán Hazaria, Pagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsun Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp-háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik, vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
9: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
8: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján.

10 perccel 3 óra után ez a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. A vasárnap délutáni füllettségben a strandokról lassan hazainduló vagy a hűvös szobákban pihenő hallgatók már biztosan a hét utolsó óráinak legszebb pillanatait élvezik Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket és azokat is, akik az online térben tartanak velünk a radio1gong.hu oldalon. A mai napon ez az utolsó óra, amikor a fődíj sorsolásba még be lehet kerülni. Az apadönt játékban ebben az órában is a virtuális lövészeti páros belépőkért folyik a harc. A következő órában pedig kisorsoljuk az 50 000 forint értékű zöld pont military bolt bevásárló kupont. Továbbra is egyszerű a szabály, a fületek tapadjon a hangszóróra, és ha meghalljátok a stadionok gólöröm effektjét, már jöhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Egyetlen jó válasz egy focis kérdésre, és a nyeremény már is a zsebedben van. Nem sokára jövünk a tengeren túli labdarúgó világbajnokság legfrissebb, legropogósabb összefoglalójával. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Blondissal és Stevie Appletonnal megyünk tovább. Következik a Never Walk Alone.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Rádió egy gong. 10 perccel fél négy előtt a labdarúgó világbajnokság legfrissebb hírei következnek. A 10. játéknap elképesztő holland sikert hozott. Az Oranje 5-1-re gázolta el Svédországot, a mérkőzésen lőtt második találatuk pedig történelmi pillanatot jelent. Ez volt ugyanis a holland válogatott 100. gólja a világbajnokságok történetében. Ezt a bűvös határt Brazília, Németország, Argentína, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Anglia után a világon mindössze 8. csapatként sikerült elérniük. A torna eddigi legnagyobb meglepetését okozó zöldfoki köztársaság ma éjfélkor Uruguay ellen lép pályára. A spanyolok elleni bravúros döntetlen után a csapat 40 éves kapusa, Vozinha elsírta magát a kamerák előtt, amiért édesanyja anyagi és beutazási nehézségek miatt nem láthatta élőben karrierje csúcsán. A történet azonban csodás fordulatot vett. A nagykövetség a nyilatkozatot hallva azonnal intézkedett, elhárították a vízum problémákat, így az édesanyja már meg is érkezett az Egyesült Államokba, és ott lehet a lelátón a mai féli összecsapáson. A statisztikák szerelmeseinek is tartogat érdekességet a világbajnokság. A csoportkör felénél ugyanis már 23 olyan gól született, amelyet cserejátékos szerzett. A 4 évvel ezelőtti tornán a teljes csoportkör alatt született összesen ennyi cseregól. A menetrend ma is tartja a feszültséget. 18 órától Spanyolország, Szaúd-Arábia, 21 órától Belgium, Irán, éjféltől Uruguay, zöldfoki köztársaság, míg hajnali 3 órától Új-Zéland, Egyiptom csata következik. Nem véletlenül morajlott fel a stadion. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ez az utolsó lehetőség, hogy te is bekerülj a fődíj sorsolásba és megnyert óra nyereményünket. A következő órában 50.000 forint értékű ajándékutalvány talál gazdára, ami a Zöld Pont Military üzlet ajándéka. Selena Gomez-zel megyünk tovább. Következik a Single Soon.

0: Rádió egy gong. Üzenj most, ha nyerni szeretnél. SMS és Viber számunk 0620 914 0620.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A focin túl is van élet. Marslakók címmel például interaktív, szabadtéri kiállítás látogatható Nagykőrösön a Deák téren. A tárlat a magyar Nobel-díjasokat és tudományos életünk kimagasló alakjait mutatja be szórakoztató formában. A naptárba érdemes beírni, jövő héten szerdán kezdődik a street food, street art és borsétány. A Hírös Agóra szervezésében június 24 és 27-e között 4 napon át gasztronómiai kínálat, utcai művészeti programok, koncertek és családi események várják a belvárosba érkezőket. A nagy színpadon többek között a Vagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, Horváth Tamás és a Magna Cum Laude is fellép. Egészen június végéig lehet megtekinteni a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságának Így közlekedtek ti című pályázatára beérkezett gyermekrajzokból összeállított kiállítását a Katona József könyvtárban. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok! Disturbed igazi mai slágere következik, a Sound of Silence. Hello.

Apák napjára találtuk ki legújabb játékunkat, melynek nyereménye virtuális célbalövés apával egy órán keresztül. Koncentrálj a Rádió 1 Gong műsorvezetőjének kérdésére. Apa dönt a Rádió 1 Gongon.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Ez a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Légvezetékek és kábeltelepítések lassítják a haladást az utakon. Jönnek a részletek. Az 51-es főúton a 169-es és a 170-es kilométer között mindkét oldalon új légvezetékhálózatot létesítenek, emiatt napközben útszűkület, időszakosan pedig félpályás lezárás akadályozza a folyamatos haladást. Baján a 161-es és a 162-es kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez telepítenek kábeleket. Itt szintén útszűkületre és félpályás korlátozásra kell készülni. És végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Érdekesség a technológia világából, hogy a legelső gépkocsikban egyáltalán nem volt hagyományos kormánykerék. A sofőrök egy függőleges fémkarral, az úgynevezett kormányrúddal irányították a kerekeket, ami leginkább a hajó kormányzásához hasonlított. Kormányozzatok tehát óvatosan! Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 gong csapata. Kygo és One Republic igazi mai slágere következik, a Chase in Paradise.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 4 óra lesz, megérkeztek a legfrissebb hírek, rögtön meg is hallgatjuk őket, előtte viszont egy kicsit reklámozunk. A következő órában már nem lehet jelentkezni a játékra, jön a fődíjsorsolás, és kiderül, hogy ki nyeri az 50 000 forintos nagy bevásárlást a Zöld Pont Military üzlet jóvoltából. Plusz a pletykarovatunkban elhozunk egy hihetetlen történetet a világ valaha volt legszerencsésebb emberéről. Maradjatok velünk a fináléra, a következő órát Teddy Swims indítja, jön a The Door.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén a rádió egy gongon apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célba lövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a rádió egy gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
0: Rádió egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Vadász, IAS, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
7: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma. www.várfürdő.hu.
8: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híros.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felidézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
10: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban.
9: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
7: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 Gong. Indul Magyarország

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Ez a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 4 óra után 10 perccel elérkezett az a pillanat, amikor a vasárnapi pihenés és a családi pillanatok lassan átadják a helyüket a holnapi hétkezdés előtti utolsó perceknek. Hamisítatlan vasárnap délutáni hangulatot kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az online térben belül tartó internetes hallgatóknak egyaránt. Kormos Zsolt vagyok, már csak néhány perc, és a stúdióból elindítjuk azt a bizonyos visszahívást, amely eldönti, ki lesz az a rendkívül boldog hallgató, aki zsebre teheti a mai nap fődíját, a zöld pont Military Bolt 50 ezer forint értékű bevásárlókártyáját. És amíg a számítógépes rendszer kisorsolja a győztest, érkezik még egy izgalmas történet. A pletykarobatban ugyanis górcső alá kerül egy olyan hihetetlen emberi sors, ami tökéletesen bizonyítja, hogy a szerencse néha egészen elképesztő kettős csodákra képes, méghozzá a legváratlanabb pillanatokban. Feszült és izgalmas utolsó percek várnak rátok a sorsolás előtt. Na meg igazi mai slágerek. Következik Alex Kenji és a Bambole.

0: A műsor támogatója az InterSilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
1: A Rádió 1 gongon csak igazi mai sláger megy. A nagyfődi sorsolás feszült pillanatai közepette. Érdemes egy kicsit fellazítani a ritmust, és vetni egy pillantást a világ egyik igaz történeteinek egyikére. A nemzetközi sajtóban mindmáig az ausztrál Bill Morgan története számít a legnagyobb mérföldkőnek, ha a hihetetlen szerencséről van szó. A férfi egy súlyos autóbaleset után kerek 12 napig feküdt mély kómában. Az orvosok pedig már teljesen lemondtak róla, ám ő csodával határos módon teljesen egészségesen felébredt. Az életét megünnepelve vásárolt egy egyszerű sorsjegyet a sarki boltban, amellyel azonnal nyert egy vadonatúj, méregdrága luxusautót. A helyi televízió híradója annyira fellelkesedett a történeten, hogy megkérték Billt a kamerák előtt élő adásban játssza újra a pillanatot, és kaparjon egy újabb sorsjegyet a pulton. A férfi megtette, majd döbbent arccal a kamerába nézve annyit mondott. Most nyertem 250 000 dollárt. A tévétörténelem legbizarabb jelenetében a stáb és a nyertes is élőben esett le a lábáról a soktól. A hihetetlen duplázások és a sorsfordító szerencse után nem sokára nálunk is elérkezik a hétvége legfontosabb mérföldköve. A feszültség a tetőfokára hág, de előtte még néhány igazi mai sláger következik, és egy kis időjárás előrejelzés. Kesmírrel megyünk tovább, ez a Wild Ride.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A rádió egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A kora esti órákhoz közeledve a mai 37 fokos trópusi kánikula után észak felől megérkeznek a heves záporok és zivatarok a régióba, amelyeket felhőszakadás, viharos széllökések és néhol jégeső kísér. A gócok mögött hirtelen és drasztikusan visszaesik majd a meleg, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig hűl le a levegő. Hétfőn is intenzív marad a gomoly felhőképződés, helyenként újabb záporok alakulnak ki, de az északkeleti szél mérséklődik, a csúcsértékek pedig 36 fok körül alakulnak. A felhők és a kánikula kapcsán pedig egy érdekesség, a hatalmas homokviharok képesek arra, hogy a sivatagi port akár több ezer kilométeres távolságba is eljuttassák az atmoszférában. A szaharai homokfelhők rendszeresen átszelik a kontinenst, és a zivatarok kíséretében lehulva vöröses réteggel vonják be a háztetőket, na meg az autók szélvédőit. Rövidesen jönnek a mai nap utolsó útinformációi. Marshmallow-val megyünk tovább, következik a Friends.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Elérkeztünk a nagy hazatérési hullámhoz. Az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmizse között szintén felújítanak egy hídat a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják. Az 5-ös, 52-es, 51-es és 54-es főutakon a belvárosi közmunkák, a hídépítések és a császártöltési kátyúzások miatt érvényesek a napközbeni félpályás korlátozások. Az utakon továbbra is vigyázzatok magatokra és egymásra. Nem sokára jövünk a fődíjasunkkal, és már itt is van Tim Kamrád és a Be Mine.

0: Eljött a pillanat, már is hívom a mai fődíjunk nyertesét.
1: Igen, tessék.
0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Nándi.
1: Szia, Zsolt.
0: Hogy érzed? Szerencsés napod van ma?
1: Hát, hogy így fölhívtál, akkor lehet, hogy az.
0: Akkor lehet, hogy az. Ez egy nagyon jó megközelítés, úgyhogy nem is rejtem, béka alá megnyertétek a fődíjunkat. Gratulálok.
1: Jaj, köszönjük szépen, ez zöld pontos military.
0: Így van, 50 000 forint értékű ajándékutalvány. Szerinted?
1: Jaj, de jó.
0: Mire fogjátok fordítani? Mi az, ami érdekes lehet?
1: Hát megnéztük a honlapját is. Aha. Úgyhogy igazából ilyen konyhakések, csontozókések, ilyen vadásztusztók, picskák, pólók, korgász dolgok. Aha. Ha jól emlékszem.
0: Bizonyám, a nyereményedet pedig a jövő hét folyamán már át is tudod venni a zöld pont military üzletében.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen.
0: Megvan a győztesünk, mára elbúcsúzom. Legközelebb, jövő héten pénteken találkozunk ugyanitt. A folytatásban érkezik Kuki, holnap reggel Balázsékkal rádiózhattok, 10 órától pedig érkezik Faragó Miki, és újabb nyeremények várnak rátok. Szép estét kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén a rádió egy gongon apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a rádió egy gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával. Rádió
0: egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a firestarter. Sopronfest,
7: július 2-3-4.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma. www.várfürdő.hu.
10: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
8: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl, igazán megéri.
12: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul a Cookie Weekend! Benne az After Party Show Cookie

karista benne, gratulálok, üdvöl a bizt Miskolcról. Sztitok, nem mutatom el, nem mutatom meg, ne ragudj, jó? Csókok illeti, Anne Marbe, A Wonderful Life című számot a Top 50-ben a második helyen van, küldöm a rádió egy hallgatóinak, köszi, Juli voltam, Juli! Lehetséges, hogy kicsit később lejátszom, egyelőre más zenestílus érkezik, jó? Oké? Oké. Szia kukiléci, valami jó számot a lányomnak, játsszál már, Norinának hívják, üv Sani! Sani, per-

popsinem, a? Elől, hátra, balra, jobbra. Elől, hátra, balra, jobbra. Egy kis izé, hogy hívják ezt? Lecke. Elfáradtam is ebben, csak gondolkodni, hogy mit kell lépni jobbra, balra, elől, hátra, nem mindegy. Allez, érkezik akkor az isteni Alex Kenji, az elégüjöttel tőle. Bambole ez a szám címe, ha? Allez, kicsit mozdulunk még, jó? Oké? Okay. Mindenki, jó?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig legyek fiúkká. Van el túlsó végén most kit köszöntsünk?
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Ja, nem túl jó. Anikóval, a Vikivel összeveztünk Mónikával tegnap este, és elmett lövesbe.
1: Most ne arrogod rám, kicsit süket vagyok, nem értettem, mi történt pontosan?
2: Mónikával szétmentünk.
1: Jaj, de miért? Mi volt az oka? Mi történt?
2: Nagyból köszönöm a feszkó mostanában.
1: Ja, értem. De lehetséges az egy kis szünet, nem? Ki tudja?
2: Nem tudom.
1: Na, én szurkolok neked, jó? Mit szeretnék kiállni cserébe?
2: Egy új Metzger Viktóriát.
1: Jó, kinek szóljon?
2: Anikónak, Tájának, Dányának, Viviennek, és persze neked, családodnak, és hogy szeretném meg persze Franciskának.
1: Oké, köszönöm szépen, és kitartást kívánok neked, jó Gizmo?
2: Köszönöm szépen,
1: ciao, érkezik Metzger Viktória, nincs Ege Gyűl, ott van menetlen Nagy Bugi, és Miss Mood, a szám címe Édeni találja egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió egy hétvégéit. Kuki Weekend Show a Rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Oliver, szerbusz Oliver, hogy vagy?
2: Jól.
1: Na, mit? Én ott vagyok, köszönöm szépen. Mit szeretnél üzenni? Parancsolj!
2: Boldog apák napját.
1: Boldog apák napját. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: A Tiszatóról.
1: Jó, oké, rendben. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: Persze.
1: Na, az jó, az nagyon jó. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és akkor boldog apák napját kívánunk. Jó, oké, Oliver?
2: Oké.
1: Szia, szia!
2: Szia!
1: Na, lányok, fiúk, tényleg ma apak napja van? Ha? Kis ajándékozás, jó lenne? Viccelek. A legjobb ajándék az az, hogy apuka lettünk, tényleg. Érkezik nálunk fastboy, good life, a legjobb kukika, mindíts be!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén Viki, szerbusz Viki, hogy vagy?
2: Nagyon jó.
1: Nagyon jó? Mit jót csináltál ma? Milyen melegben?
2: Főztem, mostom takarítottam.
1: Ja, főzted. Mit főzted?
2: Csináltam ilyen gombapaprikást.
1: Gombapaprikás? De jó, jó hangzik, jó hangzik. Jó van, oké. Mit szeretnél kenni tőlem?
2: Tegán Lilinek a legújabb számot.
1: És kinek szóljon?
2: A fiamnak, Márknak, nekem meg anyunak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonatát, és pihenjél egy picit ma este, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia, jó legyél, Viki, hello, az egyik SMS itt szól, szia, Kuki. Feleségemnek, Monikának egy összamot, életem, értelme, értettem. Érkezik Regan Lili, Heal Me, az a legújabb.
3: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsoronalunk, lehet még telefonálni és SMS-ezni, vagy bejárni a 0620 311 111-re. Az egyik SMS-t szól, szia Kuki, én Szabó Tamás és Botos András szeretnék üzenni Vég Adrien és Majoros Erzsébetnek. Hamar az a jövünk, és jó utat szeretnék kívánni, aki jelenleg Németország felé tartsanak ebben a melegben. Ja, hát ez igaz. Állj, nem sokára újra zenélünk el egyet, érkezik egy újabb igazi mai slágert, elmondom ki az, milyen jó fej vagyok, nem? Érkezik Kamrad, Be Mine!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál, Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Durkó és a Viszki is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
6: Tök szexi cucc van
7: rajta.
6: Kijött
7: elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsamába. Ilyen Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
6: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket.
7: Na, hát Pongyola, mi van rajtad?
8: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez mennyi.
7: Mi a poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
6: Na mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó.
8: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
6: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
7: Hagyjad már, anyám korabeli izém. Várja, Terézi a korabeli izém. Asztalteri tő
6: van
7: rajta.
6: Rajta, nem mondd már.
7: Hagyjad már, magára úszta a csipke a brossz, érted? Meg is sötétbe öltözött.
6: Az a fajta, már. Gyerekek, az a fajta csipkem eltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
7: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
6: Mi lenne öreg? A Juli
7: nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
6: Egyébként igen.
8: Ezt a retro vonalat. Ezt a
7: retro vonalat, érted?
6: Hát én nincs vele bajom.
7: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Na hihetetlen, egyszer már nem tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél, érted? Mindig sötétbe kell öltözzél. Szagod kis... meg, dohos?
8: Dohos.
7: Van egy ilyen kellemes pince szag?
6: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
8: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egér alá tétte?
7: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
8: Ebben már!
6: Nem áll!
8: Már jó ideje nem látok semmi.
6: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
7: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós
8: környékén.
7: Ezekkel takarják le a hajtadósógépeket.
6: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Juli.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves hallgató, egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Marianna vagyok.
1: Marianna, mi újság? Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm. Ma van a szülinapom, és kiderült, hogy kismama vagyok, és a férjemet is szeretném köszönteni egy zenével.
1: Aha.
2: Szűcs Robertet.
1: Uh-huh. Ez a magyar, nekem egy kérdésem van, hogy derül ki, hogy nagymama lettél? Most szült a kisbaba?
2: Kismama vagyok.
1: Igen?
2: De
1: mondtad, hogy kiderült, hogy kismama vagy. Szóval nem rég történt a nagy csoda.
2: Így van.
1: Mikor?
2: Hát még a csoda az nem jelent meg, csak egy terhességi teszt, ami pozitív.
1: Gratulálok! Nagyon jó! Szuper! Sok-sok boldogságot és egészséget kívánunk a kisbabának, jó?
2: Köszönjük szépen!
1: Jó legyél! Köszönöm szépen a telefonáltál!
2: Köszönöm.
1: Szia, szia, hello, hello, de kis cuki volt. Állj, aperkezik Taylor Swift, a szám címe, Opalite, ő is nagyon-nagyon cuki, nem Taylor Swift? Opalite.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a vallatúsa vége, most ki ez ma szerencsém, haló.
2: Szia, Sanyi vagyok, Püspökalányból.
1: Hello, Sanyikám, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok. Volt egy kis eső, végre.
1: Ah, kis eső, igen. Budapesten is, igen. Jól esett?
2: Igen, jó.
1: Jó,
2: piszkosul
1: esett
2: most.
1: Jó, oké, rendben. Kiáltatom, Alex Kenji, Bambole, nagyon jó, jó kis
2: muzsika. Jó lesz.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: Ezt most úgy szeretném kiemelni, hogy Nagy Lajos és Nagy Lajosnénak vádhatyámba, továbbá Mezeiné Nagy Barbara és családjának szobra üzenet. Jó volt, lehetek találkozni, és a mielőbbi viszontlátás, mielőbb találkozunk újra, Sanyi, Anikó, és a család Püspökalányból.
1: Oké, rendben, uram. Én köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, jó legyél.
2: Te is, további szép napot.
1: Neked is, ciao, szia. Alex Kenji érkezik ki, madam. Bambale, alle hop, kukika, mindig

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Hunor, Ausztriából, Guzgrot. Hello, szia!
2: Hello, szia!
1: Ach, ich bin Kuki, ja, zusammen, das ist gut, ja?
2: Ja, hallo.
1: Ah, schön, ja, Guzgrot. Mit csinálsz kint Ausztriában?
2: Hát én igazából, én itt élek Ausztriában, és igen, és ahol meg itt is tanulok, úgyhogy... Nagyon-nagyon jó.
1: Oké, de még városban megyek?
2: Steiermarkban vagyok, Graz mellett vagyok igazából.
1: Graz mellett, jó van,
2: oké. Igen.
1: Ott lesz jövő héten a Forma 1-en?
2: Hát sajnos nem tudok ott lenni.
1: Nem tudsz ott lenni.
2: Sajnos nem tudok.
1: Oké. Viszont kérdőtelem az isteni Tóth Abigail és a szem címe Sugar Daddy. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Édesapámnak szeretném üzenni, mert ő most utazik Svájc felé.
1: Ach, das ist gut, az is, igen.
2: Ja, genau.
1: Ennyit tudok mondani, Schlebidich Maliben, Kommenzier, igen. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt szeretném neki üzenni, hát, hogy jó utat, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Jó, ne felejtsd el, itt Magyarországon apák napja van. Mondd meg neki, akkor boldog apu... Akkor mondani,
2: boldog apák napja kívánok. Alles Gute zum Vaterstag.
1: Schön. Jó van, oké. Okay. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra.
2: A videózén.
1: Tschüss. Ennyit tudok németül. Ich liebe dich, mein lieber Kommenzier. Vagy, na mindegy. Nem mondok semmit. Tóth Abigail érkezik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság, Viktor?
2: Meleg van, nagyon meleg van.
1: Igen, igen.
2: Rohasztó meleg van.
1: Igen,
2: végre.
1: Igen, meleg
2: már
1: van.
2: Már várom, hogy dobálják lefelé a göltöt a csajok.
1: Na jó, van, oké, na. Nem kell venni mindig a nyarat, ezt megnézni, csak szólok, jó?
2: Ja.
1: Jó? Na, figyelj, kiátél tőlem az a jó kis Somerenc és Treat You Better. Konok, kinek szóljon?
2: Szóljon Ádámnak.
1: Ádám.
2: Arnótra.
1: Jó, jó barát gondolom neked?
2: Én együtt dolgoztunk ma.
1: Ő ja, dolgoztatok.
2: Én még nem pihenek.
1: Ja, jó, hova. Van, oké. Okay. Jó, hát ezzel egy kicsit nem muszáj pihenni, jó? Köszönöm szépen, hogy telefonáltál, vigyázz magadra, és kellemes estét!
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia Viktor, ciao, ciao! Érkezik a Somerenc, Treat You Better, itt a rádió, hogy jön, ahol csak igazi, ma is legyen megy! 06

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén és az utolsó telefonáló Tamás. Hello Tamás, szia!
2: Szia, a feleségemnek és a kollégámnak, a feleségének szeretnék üzenni, hogy nyugodjon meg, úton vagyunk, semmi probléma. Egy, másfél hét és ott van leszünk.
1: Jó van!
2: Szeretném üzenni azoknak, akik Németország felett tartanak, hogy kitartás nekik ebben a hőségben.
1: Igen, igen, meleg van, az biztos. Tessék vezetni nagyon óvatosan, és jó utat kívánunk is, jó, oké?
2: Okay? Rendben van, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm a telefonáltál, szia, szia!
2: Yeah.
1: Hello, hello! Lányok, fiúk, én búcsúzom tőletek, elég közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, érkezik nem sokára a diszkosít. Búcsúzom elég újabb nagy bogival, a szám címe, azt is elmondom, jó leszek újra, de ez egy Metzger Victoria Remix, kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
4: Július 2-3-4.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Tök szexi cucc van
8: rajta. Kijött elém mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból. Egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsamába. Ilyen Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
7: Akkor azért a mama oda tette Pongyola az estéket.
8: Na, hát Pongyola, mi van rajtad?
9: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez menj.
8: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
7: Mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó? Éles látó?
9: Te takarja a szemét, hogy véletlenül
7: nem, nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
8: Hagyjad már, anyám korabeli izé. Várja, Terézia korabeli izé, asztalterítő van rajta.
7: Rajta, nem mondd már!
8: Hagyjad már, magára úszta a csipke abrosz, érted? Meg is sötétből öltözött.
7: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipke melltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
8: te, hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílusa buksz?
7: Mi lenne öreg? A Juli sem
8: értem. Nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
7: Egyébként igen.
9: Ezt a retro vonalat, ezeket a
8: retro vonalat, érted?
7: Hát én nincs vele bajom.
8: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Na hihetetlen, egyszer már tudsz lámpát kapcsolni az, hogy fölöltözzél, érted? Mindig sötétbe kell öltözzed. Szagod meg, dohos?
9: Dohos.
8: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
7: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
9: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egér alá téttel?
8: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
9: Ebben már!
7: Nem áll!
9: Már jó ideje nem látok semmit.
7: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
8: Amikor lomtanítás van nálunk ott, Diós könyvek. Ezekkel takarják le majd a mosógépeket.
7: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Júli.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide. This
10: Discosheet. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco!
11: Discussion. A Rádió
12: Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
13: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió Egy, csak igazi mai slágermegy. Indul a Diszkosit Rádió Show a hét utolsó napján vasárnap este. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
14: Ladies and gentlemen, my dame and herman, messzi hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy idő publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap este a fővárosban az 50. születésnapi bulimon. Én még aznapos vagyok, ugyanis még nem aludtam, és holnapig megyek, mindezt úgy, hogy semmit nem fogyasztottam, egyszerűen csak annyi benne még mindig az adrenalin, és annyira jó volt az élmény, hogy az valami fenomenális. Én soha, semmikor még születésnapomat nem ünnepeltem meg, de szerintem ebből tradíciót fogok csinálni, és mindig, hogyha lehet ezen a szórakozáján, ezen a dátumon, ugyebár már ekkor születtem, 6-20-án, meg fogom tartani. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ott volt.
15: Hello, hello, jó szórakozást!
13: Bárány, rövidített, én meg elindítom a Diszkosit Rádió Show-t.
15: Hálás vagyok,
13: mindig hálás vagyok. Galantis és Joy Corival.
15: A következőben én leszek hálás, te kossz.
13: Tehát Galantis és Joy Corival, Stay a Little Longer-rel, mert hogy hosszúak voltunk, indul a Diszkosit Rádió Show-t a Rádió Egyen. Jó szórakozás mindenkinek.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy diszkosi Trader Show.
1: Ez a kölcsönkenyér visszajár. Jó, akkor most én jövök, és először mondom az ünnepelteket, utána meg arról beszélgetünk, hogy milyen volt a tegnapi buli. Aztán évnaposok ma többek között az Alajosok, Lejlák, Albánok, Demetriák, Klóék és Olgák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül a Prone Agency-ből Horváth Sándor, Gólya Tamás, Sas Detti és Novák József, Isten éltesse az ünnepelteket, és akkor annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Wallace Misinek, tegnap balosztjuk, megint zseniális volt, és Salgó Tanyámban is jó volt a fürdős buli, úgyhogy szávasztok gyerekek!
0: Horváth Sanyit én is csókoltatom, ugye, mert mi dolgozunk együtt egy-két projekten, és most megyünk tovább itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, még megköszönve a tegnap estét nálam szelidító volt, és zseniális volt, jó idő volt, jó buli volt, úgyhogy lehet, hogy még visszatérek oda a nyáron. Most pedig megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Hugh Gallery, Angel, illetve az Ultra Natéval, és jön a Moving to the Sun, DJ Junior Remixben a Disco Sheetben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi rádió show, a lejátszóknál DJ Junior, a mikrofonoknál Hanvai PG és Bárány Attila. Hanvai PG nagyot ünnepet, most visszadom neki a szót, hálálkodjon csak amennyit.
1: Nagyon fontos a hála szerintem egyébként, én szenzációsan.
0: Annál már csak a hála pénz.
2: Igen, ezt akartam mondani, pont ezt akartam mondani, esküszöm.
0: Hát mondta, hogy rámosolít, az most már.
1: Hát de tényleg, Juniort elvesztettük egy 5-6 évvel ezelőtt, amikor belépett az ötembe. Én ígérem, hogy nem fogom tudni majd így megközelíteni, hogy ők megközelítik. Engem ennyire hálapénz nem érdekel, viszont a hála az maximálisan, mert a mai napig hálás vagyok az én kis életemért, mert szenzációs. Ez az elmúlt 50 év, ez nagyon-nagyon jó volt, és többen mondták, hogy itt ugye, hogy a lemez másik oldala, ugye?
2: A B oldal.
0: Igen.
1: De nem, hát én nem akarok 100 évig élni.
0: Persze, hogy nem. De nem azért mondják, hogy a B oldal.
1: Hát?
0: Hanem, azt nem tudom. Úgy gondolkozom rajta, ja, csak azért, hogy már kifele mész a málnásból, de hát kit érdekel?
1: Hát én úgy számolom, egyébként olyan 75-ig tervezek, most egyébként Borisszal is megbeszéltem a kutyámmal, hogyha ő marad 25 éves koráig, akkor én 75 éves koromban vele együtt elmegyek, szóval nekem az bőven elég a 75.
2: Tehát milyen dolgokról ne beszéljünk, én úgy élem az életem, hogy day by day, oké, ezen megyünk tovább, itt a Diszkosi Rádió, ez az új DJ Junior dal.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, adrenalinszínvonal, diszkosít a rádió egyen, itt vagyunk mind a hárman, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és legközelebb július 2-án játszunk majd együtt, kérem szépen méghozzá Ráckevén a helyi nagy fesztiválon, ahol a rádió egy stage-en csütörtökön mi indítjuk a partit.
1: És jut eszembe, ugyebár előbb említettem volt Boris nevét, aki az én vagyonatúj kis angyalkám, egy csivaváról van szó, és 100%-ig biztos ő benne, hogy a diszkó küldte, mert szenzációs, és ennyi véletlen nincs, ami bebizonyítja azt, hogy tényleg olyan dolgokat csinál ez az app, hogy az valami félelmetes. Múlt héten ugye nem beszéltem róla, mert egy kicsit pikézsiás vagyok, de most már lehet, mert most már minden. Tehát, inkább nem is mondok semmit.
2: Na, én meg a fellépésekről, mert hogy jövő héten hétfőn nekem, azaz holnap már lesz egy bulim, méghozzá Budapesten, a budai rakparton. Pénteken, meg ott, ahol a te 50. szülinapi bulid volt, na nekem ott lesz Dárblu a Jovánnal. Szombaton pedig egyetlen fellépésem lesz csupán, már pedig azért, mert otthon vecsésen még lesz egy kis dolgom, ugyanis születésnapozunk odahaza, és aztán megyek majd Vonyarcvashegyre. Oda, ahol egyébként volt diszkosít, pünköstkor, úgyhogy minden információ rajongói oldalon a Facebookon.
0: Jövő vasárnap János Halmán egy városi napon fogok pörgetni éjféltől, úgyhogy oda várok mindenkit nagy szeretettel, most pedig a folytatásban egy olyan.
1: Ácsi bácsi, a többit nem tudom, hogy van, 50 fölött van ez a duma. Ácsi bácsi.
2: Igen, az 60-nál van.
1: 60-nál, de az hogy van?
2: Ácsi bácsi, nem mó, ácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi.
1: Na mondjad, hogy te hol leszel. Jézus, Szent Szűz Mária, pénteken én Gárdonyban várok mindenki sok-sok szeretettel, szombaton pedig Bicskén és a fővárosban, tessék csekkolni, hogy hol a social media felületeimen.
0: A folytatásból pedig egy olyan dalt pörgetek nektek, amely kikerült a DJ Junior videó csatornán, ami most már eredeti valódi lett, az is a csatorna, és meg a remixek is jön. Rosalia, Björk és Yves Tumor közösség, ez a Bergén, DJ Junior remixe a Disco Shitben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megdiszkosít Radio Show, a stúdióban DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Azon gondolkozom, hogy mit lehetne neked jó tanácsot adni is.
0: Ne, a fiam, te jó tanácsait, ne, inkább a Junior.
1: Végig tanultál belőle.
2: A rosszakból. Tehát nekem van egy jó tanácsom, azt, amit ő mond, azt ne fogadj meg.
0: Igen, ez így volt egyébként, és ezt mindig megköszönöm az Attilának, hogy annyi rossz példát láttam tőle, és egy csomó dolgot nem úgy csináltam, de tényleg ezt így 50 után is köszönöm.
1: Na, akkor én egy dolgot azért elmondok, amit jól csinálok. A házasságom. Mert még van 23 év után. Erre ezt tudom mondani, és ezt bárki előtt büszkén vállalom.
2: Komolyan folytatom talán, mint a rádió egyet, mert hogy a diszkosi talaj, amit a rádió
1: megjárt,
2: ez a sorry, gyerekek, sorry, csak ennyit tudok mondani.
0: Én is csak annyit mondok, hogy ez a

0: Itt a vége, fuss el véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már a DJ Junior, az 50 pluszos Hanvai PG és Bárány Attila is, aki meg mit szokott mondani, Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre ott van a Bárány bácsi, a hülyeséget félretéve. Három fellépésem lesz a jövő héten, hétfőn privát azok, pénteken funky buli van, méghozzá ott, ahol Hanvai PG 50. születésnapi partija volt, szombaton pedig Vonyarcvashegyen találkozhattok velem. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Lassan 21 éve csináljuk ezt a rádiódást, és szerintem rettentően szórakoztató, legfőképpen azok a részek, amelyek nem kerülnek adásba, vagy utólag ki lesznek válva, mert hát vannak ilyenek is egyébként, hogyha esetleg felvételről megyünk. Egy biztos, hogy jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén és itt a fővárosban. Ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető a YouTube csatornámon, amelyek klippek, remixek és mixek, valamint a Facebook oldalamon azokat a remixeket, amelyeket elkészítettem, le tudjátok tölteni. És az a búcsúzom, hogy július 4-én egyébként Budapesten lesz egy Club Speed rendezvény, ahol kifejezetten Bakelitről fogunk pörgetni a Schulzzal meg a Küllel együtt, és ennek fényében játszom az utolsó dalt. Én egyébként jövő szombaton János Halmán a Városi Napon fogok pörgetni éjféltől. Most pedig búcsúzom a Montini Experience klasszikusával, ez a My House is Your House DJ Junior remixben. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Lovasz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes lesz velünk ez a nyár este. Tökéletes dance és house zenékkel. Wilcox kezdi a mai különkiadásunkat. Hello, hello!
2: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát, és jó slágerek készítésére képes. Jöjjön tehát a Bambore itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: házjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love, itt a

kell mindig elindítani, ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben. Szóljon a Tequila az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottok olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: töltötték a vasárnap esténket, ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Vadi új Martin Garrix és vadi új Bob Sinclair zene is jön majd 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
1: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Bónusz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajó.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regálili,

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Arszonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, isteni dance és house zenék jönnek a folytatásban is, nagyon sok extra újdonsággal, ami kizárólag nálunk szólnak. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Amivel indítani fogom az órát, az Joel Corey, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenék ma este itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Vilkox a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordo zenét, ugyanis egy nagyon jó kis lágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Vilkóca lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásánál a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trackemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sor kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásban remekel, ugyanis Medusa bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni. Amivel menjünk tovább, az Medusa és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk. Egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio Show
1: is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél? Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: hello mindenkinek! Szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Brick Lake-től a Beyond the Top, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam,

0: FM Brick Lake a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Styles, Bibi Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatom volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenék a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok, egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsúdalunk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Jó, egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a legnagyobb kedvencek maradnak, a következő 6 órában hozom ezeket megállás nélkül, most Trade Out-on indít, ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 300.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos infom van. A mai naptól a Live Mix délutánonként nem egy, hanem 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7-ig megállás nélkül az igazi mai slágerek mixben pörögnek.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha pedig valaki szeretne egy nagyon hosszú listát látni, akkor Joel Corey Instáján nézze meg az idei fellépéseinek listáját. Csak nyárra. Nagyon hosszú. És van ebben a világ kb. Minden pontja. Ázsiától, Európán és Ibizán át egészen az Egyesült Államokig. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger Joel Corey-től és a Galantis-tól, a Stay Longer, amit már is indít.

Ajaimban. Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta akkor átment, hogy az valami elmondhatatlan. A Stade de France-ban már tavaly megkérdette, hogy lesz egy bulija, aztán mondta, hogy csak a jegy, amit szeretnének még, akkor lesz kettő, aztán mondta, hogy még mindig van, aki venne, lesz három. Három olyan teltházat csinált, és elképesztő sztárokkal, akik meglepetésként érkeztek meg, valami elképesztő vizuállal, szóval megint megmutatta, hogy miről szól ez a szakma. Ez pedig az egyik legnagyobb

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió Egy. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a Rádió Egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió Egy.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Remélem kellemesen telik az este. A mikrofonnál Király Tamás, vagyis hát már ez inkább éjszaka. Bátha nevezik annak, aki melózik kitartást. A legnagyobb kedvenceket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, és azért, hogy jó legyen a tempó, a lendület és a flow, mindjárt Ray-jel kezdek. Ez a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Minelli, akit választottam a fogyadásban, rég játszottunk tőle dalt, és szerintem egyértelműen mind a mai napig, hogyha valaki azt mondja, hogy Minelli, akkor a rámpámpám, ami eszébe jut tőle. Ezt hozom én is az énekes dalszerzőtől, és ez nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy a dalszerző is rengeteg sztárnak ír dalokat. Sok slágerről nem is tudjuk, hogy az valójában tőle származik, csak nem ő énekli. Hát ezt ő írta, ő énekli, és indítom Minelli és a rámpámpám, mit találja.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig a Rádió 1 Live Mix egy órával hosszabb Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7 óráig pörögnek mixben az igazi mai slágerek, aztán persze van kívánságműsor is, és persze este minden változatlan, lesz Discos It és World Is My Radio Show is, de egy picit megtoldjuk a nyári hangulatot a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-nel 2 órán keresztül. Én pedig most téma megszet hozom, hát erre a darra sem lesz panasz, az igazi mai sláger a Kings and Queens, amit már

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello, a Halott Pénz és az Emlékszem Sopronban. Múlt héten ugye Sopron Fest páros belépőket lehetett tőlünk nyerni. Ezen a héten pedig nem hagyjuk abba a játékot. Jön az újabb lehetőség most a Dunapart Festre. Visszük el a hallgatókat óránként páros belépőkkel. Az igazi mai slágereket pedig na nehogy megállás nélkül hozzuk. Most én egy újat választottam, vagyis hát egy újra gondoltat. Egy Faithless dalból most Bibi Rex egy vadi új verziót hoz a New Religionnál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással.